0: Bőr. Jó estét kívánok! Nádasdy Fanni, Pár Julcsi és Tímár Sára, azaz a Dalinda a Kapella trió felvételével indult mai népzenei összeállításunk, melyben többször is megidézzük egy-egy asszonymulatság hangulatát. Most például Egyi meséjét, az énekesek Tímár Sára, Dúc Erzsébet, Enyedi Ágnes, Égető Emese, Horváth Sára, Pár Julianna és Sós Réka lesznek. Utána pedig Sós Réka, akivel Tímár Sára a Sebő együttesben is együtt énekel, Nyéki Emesével játszik lassú és sebes magyarost, szintén Gyimesből.
1: Ed-

Ismét egy Asszony mulatság dalai szólnak Táncházban című műsorunkban. Az énekesek Sós Réka, Ábrahám Brigitta, Bartolf Zsuzsanna, Básics Branka, Héja Bella, Juhász Kitti, Pár Julianna, Raksányi Boglárka és Tímár Sára, akiket Német András és Borbély Mihály kísér. A felvétel 2012-ben készült a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyik vizsgakoncertjén. A Tisza-alpári asszonymulatság után pedig e vidék patkaporos bájait idézzük meg a Bokros Zenekar és a Bársony Mihály Népdalkör segítségével.

Kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunk elején hallhatták már többször is a fiatal, tehetséges énekesnőt, Tímár Sárát. 2018-ban megjelent Minek nevezzelek című albumáról választottam egy nyiradonyi csokrot, mely után Korsós Kinga, Korpás Réka és Rékasi Emese fúj nyiradonyi summás dalokat.

Az előbbi nyíradonyi dalok után következzenek Kispaládiak a Tárkány trió előadásában. A Szatmári Keserves és Botoló után Tárkány Kovács Bálint, Fekete Márton, becenevén Kispuma és Molnár Péter, azaz a Tárkány trió Cimbalom Prímás című albumáról a dunántúli Benevendel tánca, majd a Vasvári Virtuóz című összeállítás zárja ma esti Táncházban című műsorunkat. Ezek előtt én szokás szerint el is búcsúzom önöktől, munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve ma esti figyelmüket. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották. Népzenei műsorainkat csak úgy, mint a Dankó Rádió többi adását újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balog Mariannával.
1: A Burdon Folk Bandet is megihlette a moldvai magyarok Gergely dallama. Sőt, egészen hasonló zenei eszközöket alkalmaznak, mint a héten bemutatott Rézeleje fanfárosok. A csavar az, hogy ez a zenekar az egykori Lembergben alkot, vagyis egy ukrán zenekar, akik szívesen merítenek ihletet magyar dallamokból.
2: A Népzenei Nyomozó Iroda 554. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balog Marianna és Bolya Mátyás.

az összeállítás címe Gergely tánc, zárójelben pedig szörba. Az utóbbi egy román tánc elnevezés, amely egy triolás lüktetésű tánc típusra utal. Még egy további dallam is megjelenik, amelyet a moldvaiak románca néven ismernek, számunkra pedig Weiner Leó szerzeménye után kitörölhetetlenül rókatáncként éget be a közösségi zenei memóriába. A dallamvívő főszereplők ebben a zenekarban a hegedűk, játékosaik szépen, pontosan, kisével tisztán interpretálják a megtanult idegen anyagot. Nevükhöz méltóan valóban sok a burdon hangzás, vagyis a harmónia nem, vagy csak néha mozdul, inkább orgonapontként van jelen. A szám lassú építkezéssel vonul előre és jut el a zárásig, kellemes hangképpel, mindenféle meglepetés nélkül.

0: a Burdon Folk Band játszott. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Rádió. Tiszakécskén FM 106,4. A Magyar Zene Rádiója.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

meg most arra, hogy kell elfelelni téged. Vége van egy szép, szerelmes nyár.

való a párom, de rózsa lesz a sapkámmel.

0: teszem, hogy megáratottak. Mert eljött volna, mint a hát, de már én nem voltak. Hol volt égem az eszem, hogy megáratottak.
1: Hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam.

még megvár.

akkor még egyszer.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Vagyonosodási vizsgálat indul a képviselők és hozzátartozóik ellen, megöltek egy férfit az éjjel Budapesten. Tovább tart a kellemes őszi idő, akár 30 fok is lehet a hétvégén. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Gábor Anikó. Akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhatja az adóhivatal a képviselők és hozzátartozóik vagyonosodását, hangsúlyozta Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. Hozzátette, 2 év múlva a jelenleg hivatalban lévő politikusok is számíthatnak ellenőrzésre. Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények ügyében, írja a 444.hu. A feljelentést július végén a Transparency International tette különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. A portál közlése szerint a legfőbb ügyészségről először a központi nyomozó főügyészségre, majd a BRFK-ra került a feljelentés, ahol előbb feljelentés kiegészítést, majd nyomozást rendeltek el. A fideszes Rogán Antal által 2012-ben kezdeményezett letelepedési kötvényprogram során 250-300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez EU-n kívüli állampolgárok. 2017-es megszüntetéséig csak nem 20 ezeren vásároltak a kötvényből. A program lebonyolításában ismeretlen eredetű offshore cégek segédkeztek. A szolidaritás elve a magyar egészségügy egyik legnagyobb megkérdőjelezhetetlen értéke, közölte a Magyar Kórház Szövetség 38. siófoki kongresszusa alkalmából. Mint írták, a közfinanszírozott állami rendszer a társadalmi összetartozás garanciája. Azt az alapelvet képviseli, hogy a gyógyulás és az ellátás nem a kiváltságok, hanem minden állampolgár alanyi joga. Hozzátették, a biztonságos és hozzáférhető betegellátásnak mindenki számára elérhető közszolgáltatásnak kell maradnia. Ma kezdődnek az alsóházi választások Oroszországban, összesen 10 párt indul. Az állami dumába 450 képviselő kerülhet be. Ezzel egy időben több helyen helyhatósági és regionális önkormányzati választások is lesznek. Dmitrij Medvegyev, a kormányzó Egységes Oroszország pártelnöke, pártja győzelmére számít. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig azt mondta, hogy a választásokon való részvétel közös hozzájárulás a győzelemhez. Ma kezdődik a 6. E-Színház Fesztivál, hazánk egyetlen online színházi fesztiválja. 10 napon át 18 válogatott produkcióval mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. A válogatás Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja. Megöltek egy férfit az éjjel a fővárosban. A gyilkosság közterületen a 7. kerületi Akácfa utcában történt. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az ismeretlen elkövető a gyilkosságot követően elmenekült a helyszínről, a rendőrök keresik, a BRFK emberölés miatt nyomozást indított. Változóan felhős lesz az ég, emellett több órás napsütés várható, csak néhol lehet egy-egy futó zápor. Napközben 23-28 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is napos felhős időre számíthatunk, 25 és 30 fok közötti csúcshőmérsékletekkel. A pontos idő 6 óra 4 perc.
1: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Drága hallgatók, önök pedig jöjjenek és tartsanak velem ma reggel is. Deris napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Szeretettel köszöntöm önöket 2026. szeptember 18-án pénteken. Bő 7 perccel 6 óra után, Hajdú Tibor vagyok. Mai munkatársaim Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő, ahogy szoktuk. 10 óráig töltjük együtt a reggelt. Remélem, hogy kellemes hangulatban. Erre egészen biztosan garancia a jó muzsika. Nóták, örökzöldek, operett, musical részletek, népzene. Minden mi fülnek, ingere, sőt még világzene is. Majd 8 óra után. Ma kedvem volna valakihez. Nádas Gábor és Szenes Iván szerzeményét Farkas Bálint előadásában hallgatjuk meg. Most még hideg van, énekli Bétót Magda nem sokára. Hallod, Zsuzsika? Ezt a csárdást pedig Csuti Saba előadásában játszom majd. Hallhatnak részletet a Messze tűnt kedves című zenés játékból. Az első szerelem dalát Andor Éva és Simándi József előadásában hallgatjuk meg egy 1965-ös felvételről. Nem sokára rövid kalendárium, vajon milyen fontos, érdekes események köthetők szeptember 18-ához, és a megszokott rovatainkat is hallhatják majd ebben az órában. Elsőként egy ondolgó Gáti Pál előadásában Volt-e már szívedben fájdalom? A nóta címe. Berki Péter és zenekar a kísér, kérem, hogy ma is tartsanak velem. Derűs napot! Jó reggel!

0: Két perccel múlt, 6:45. Jó reggelt kívánok!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: Talán a mai nap történelmi eseményeinek legerősebb összekötő témája a nemzetközi rend átalakulása. A bécsi kongresszustól a Népszövetségen át az ENSZ-ig. Meglepően sok szeptember 18-ai esemény kapcsolódik ahhoz, hogyan próbálták az államok háborúk után valahogyan újjászervezni egymáshoz való viszonyokat, de kezdjük aranyos szék kialakulásával. 1289-et írtunk ekkor. IV. László király a tordai várhoz tartozó aranyos területét a székelyeknek adományozta, akik katonai szolgálatukkal többek között a kunok és tatárok elleni harcokban érdemeket szereztek. Ezzel jött létre aranyos szék, a történelmi Erdély egyik székely közigazgatási egysége, és hogy miért érdekes, aranyos szék különleges helyet foglalt el a székely székek között, nem az ősi székely település terület részeként alakult ki, hanem konkrétan királyi adomány révén. II. Ulászló magyar királyá koronázása 1490-ben történt, ezen a napon, ugye Mátyás király áprilisi halála után, ekkor több trónkövetelő lépett fel, köztük Korvin János, Habsburg Miksa és Jagelló Ulászló, a rendek végül Ulászlót választották királyá. A Veselényi emlékművet Zilán 1902-ben avatták fel, Fadrusz János, a korszak egyik legjelentősebb magyar szobrászának munkája. 1922-ben ezen a napon lépett be Magyarország a Népszövetségbe. Fontos diplomáciai lépés volt ez a trianoni békeszerződés után nemzetközileg elszigetelt Magyarország számára. A következő években a Népszövetségnek a magyar pénzügyi stabilitásban komoly szerepe lett. Légitámadások történtek Budapest vasúti infrastruktúrája ellen szeptember 18-án 44-ben. A szövetséges légierő támadta a vasúti összeköttetéseket, melyeknek stratégiai jelentőségük volt. Az összekötő vasúti hidat nem sikerült megsemmisíteni, az újpesti híd viszont megsérült. Kodolányi János ezen a napon fejezte be Vízözön című regényét 46-ban, nagy mitológikus regényciklusának egyik fontos műve. Az oktatás a Nehézipari Műszaki Egyetemen ugyanezen a napon, de már 1949-ben indult meg. Ekkor tartották az első tanórát a mai Földes Ferenc Gimnázium épületében. Fizika előadással indult konkrétan az oktatás. Magyarország és Izrael pedig 89-ben ezen a napon állította helyre diplomáciai kapcsolatait, és tekintsünk ki az európai történelemre. 1668-ban alakult meg a csillagkeresztes rend, ezen a napon 3.

Ferdinánd özvegye, Eleonóra császárné és magyar királyné alapította a rendet. A Habsburg udvar egyik legmagasabb rangú női rendjévé vált, amelybe főként arisztokrata hölgyeket vettek fel. A bécsi kongresszus 1814-ben gyűlt össze Napóleon első bukása után, hogy Európa vezető államai újra rendezzék a kontinens politikai térképét. Hosszú távú jelentősége óriási volt, kialakult az úgynevezett bécsi rendszer, és a hatalmi egyensúly elve évtizedeken át meghatározta az európai politikát. Szintén ezen a napon kezdődött a mandzsúriai válság. 1931-ben a japán Kvantung hadsereg egy vasútvonal elleni robbantást ürügyként használt fel a katonai fellépésre, és szintén ezen a napon lépett be a Szovjetunió is a Népszövetségbe 1934-ben, mindkét Németország pedig az ENSZ tagjává vált, ugye akkor már nem Népszövetségről beszélünk, hiszen 1973-at írunk, és egy zenetörténeti emlékkel fejezném be. A Pink Floyd 1971-ben Montreux-ben egy klasszikus zenei fesztivál programjában szerepelt, ahol zenekari és kórus kísérettel adták elő az Atom Heart Mother című művet. A Montreux-i Jazz Fesztivál saját történeti összefoglalója is kiemeli, mennyire szokatlan vállalkozás volt egy rock zenekar szerepeltetése a tekintélyes fesztiválon. Na de már, ez is történelem. Vissza a jelenbe, az Erzsébet című Huszka operettből hallhatnak részletet, Kollár Katalin énekel, a dal címe Rózsám, Viluló kis rózsám, Balázs József és zenekar kísér.

Előre láthatólag hétfőn érkezik hideg front, viszont a hőmérséklet napközben 20 fok alá valamikor majd október első napjaiban csúszik be. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. A következő néhány napban viszont melegszik az idő. Ma többfelé párás, helyenként ködös a reggel, viszont napközben délnyugat felől már jönnek felhők, melyek megzavarják a hosszabb, rövidebb napos időszakokat, viszont a hőmérséklet 20 és 27 fok között alakul, holnap akár 28, vasárnap pedig netán még 29 fok is lehet. De térjünk vissza a mához, szeptember 18-ához, több bővített névnaptár Metód napját is erre a napra teszi. Görög eredetű, legismertebb viselője Szent Metód, aki testvérével Cirillel a szláv kereszténység és írásbeliség meghatározó alakja lett. A kiegészítő névnapok között szerepel főbe görög eredetű, fényes ragyogó jelentése, a József, Isten gyarapítson, ugye ennek a héber szónak a jelentése, Richard, Ricarda, germán eredetűek, erős uralkodó a jelentésük, valamint Timúr is, amely egyszerűen vasat jelent, közép-ázsiai eredetű. Szeptember 18-ának fő névnaposai viszont a Diánák. Római mitológiai eredetű névről van szó, a ragyogás, fényesség fogalom köréhez kapcsolható a jelentése. Diana a római mitológia vadászathoz és holdhoz kötődő istennője volt. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. Zorán a Romantika című dalával szeretnék kedveskedni most.

0: 15 perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: Kezdjük a sort, már csak azért is, mert kronológiai sorrendben is így haladnánk, legalábbis az elején, uralkodókkal, államférfiakkal. Trajanus római császár 53-ban született ezen a napon, 98 és 117 között uralkodott, és a római császárkor egyik legsikeresebb hadvezér uralkodójaként tartják számon. Az ő uralkodása végére érte el a római birodalom legnagyobb területi kiterjedését. 8. keresztély dán király, aki rövid ideig Norvégia királya is volt, 1786-ban született szeptember 18-án. Folytassuk a zene, az opera, az előadó művészet kiemelkedő alakjaival, Francesca Caccini, olasz zeneszerzővel, aki énekes is volt, 1587-ben született ezen a napon, a Medici udvarban működött, és a korai barokk egyik különleges alakja volt. Édesapja Giulio Caccini maga is az opera kialakulásának egyik fontos alakja, viszont Francescának tulajdonítják az első, legkorábbi fennmaradt nő által komponált operát, címe La Liberazione di Ruggero da Lizzola del Cina is 1625-ben keletkezett. Ugorjunk egy nagyot az időben, 1916-ban született a 20. századi magyar opera egyik legemblematikusabb tenorja, aki eredetileg autószerelőként dolgozott, majd az operaház énekkarából főszerepekig jutott, és generációknak jelenti az opera tenor klasszikusát. Simándi Józsefről van szó, nevét mindenek előtt Erkel Bánkmágyának címszerepével tudjuk azonosítani. Kelen Tibor szintén operaénekes, kántor is volt, nem mellesleg, 1937-ben született, lírai tenor volt, később külföldön futott be jelentős karriert, szerepelt európai operaszínpadokon, majd az Egyesült Államokban, a New York City opera előadásaiban is szerepelt. Folytassuk filmmel és színházzal. Greta Garbo, svéd amerikai színésznő, 1905-ben született ezen a napon, a klasszikus Hollywood egyik legnagyobb sztárja. Olyan filmek fűződnek a nevéhez, mint az Anna Karenina, a Grand Hotel vagy a Ninocska. Mindössze 36 esztendős volt, amikor 41-ben végleg visszavonult a filmezéstől. Olszavszki Éva színésznő, 1929-ben született ezen a napon, a Katona József Színház 82-es indulásakor alapító tag volt, Kossuth Díjas színész, Sirkó László színművész, a Kecskeméti Színjátszás egyik meghatározó alakja, az Arany János Színházban néhány évig a kollégája lehettem, 1950-es születésű, a Kecskeméti Színitanoda alapítója is, hosszú időn át tanára is volt, és szintén ezen a napon született, de már az irodalom és a nyelvészet témaköréből, Samuel Johnson, angol író és lexikográfus, 1709-ben. Nem ő készítette az első angol szótár, bár több forrás így hivatkozik rá, de egészen biztos, hogy az ő 1755-ben megjelent műve a 18.-19. század legtekintélyesebb angol szótárává vált, és ezt az óriási munkát nagyrészt egyedül végezte. És zárjuk a sort tudománytechnikai vonatkozású születésnaposokkal. Herke Sándor, vegyészmérnök, talajkutató 1882-ben. Ő volt az, aki nagyon komoly munkát végzett a hazai rizstermesztés agrotechnikájának tökéletesítésében. Amennyiben önök is ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok, Isten éltesse önöket. A Messzetűnt kedves című történelmi daljátékból, Keményegon Erdődi János munkájából hallhatják az első szerelem dalát, egy 1965-ös felvételről Andor Éva és Simándi József énekel. Tematikus hétvégénk főszereplője amúgy a 110 esztendeje született legendás tenor.

papír előttem, s toll a kezembe, és semmi, de semmi sem jut az eszembe. Most hazudnom kéne, és hazudni fáj, de sajnos oly hatalmas úr a muszáj. Ha túl lesz az első,

de jaj, nem lehet. Bözsi, ne sírjon, Bözsikém drága, feledjen el.

Bözsi ne sírjon, Bözsikém drága, felejtjen el. Mert szívem én nem vagyok méltó magához, jobb, ha ma megírom, mint holnap, ha átkoz. Mert magácska, mint a hó, olyan fehér, s én könnyelmű vagyok, meg léhal levél. Én nem tudok szeretni hűséggel lágyan, mert rózsáról rózsára kerget a vágyam, csak kerüljön el inkább engem halál. Én jobb sorsra méltónak tartom. Hát Bözsi ne sírjon, Bözsikém drága, feledjen el. Ilyen az élet, Bözsikém édes,

Bözsi, ne sírjon, Bözsikém drága, feledjen el. Ma estére eljön, hogy karomba hújjon, s e levélke várja, majd ebből okuljon, mert várnak rám máshol a kis angyalok, hát elmegyek oda, én ilyen vagyok. S mi könnyezve gondol majd az elmúlásra, én ráparancsolok a cigány prímásra, hogy tegyen a hangszerére hangfogót, és tanulja meg ezt a kis búcsúzót. Bözsi, ne sírjon, Bözsikém drága, feledjen el. Ilyen az élet, Bözsikém édes, feledni kell.

Haragó Judy István gitározik az óra végén, de is napot jó reggelt kívánok, hétkor pedig kapcsoljuk a Kossuth Rádiót és a Krónikát. A következő zenei óra első felvétele Csárdás. Már ezután úgy élem a világom, hogy Kolosság Gyula előadásában hallgatjuk meg. Ifja Berki Béla és zenekar a kíséretével tartsanak velem továbbra is.

0: Műsorajánló. Budavár tövében három
1: táncot járnak. Szeptember 19-én szombaton 10 óra 4 perctől indul őszi népzenei stúdió koncert sorozatunk. Első vendégünk a Carmina Danubiana zenekar lesz, akik a Mohácsi csata 500. évfordulóján történeti énekekkel, balladákkal és népszokások zenéjével idézik fel Mohács és a török hódoltság sokrétű emlékezetét. Várjuk Önöket a Carmina Danubiana zenekar tagjaival, köztük dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval, szombaton 10 óra 4 perctől. Hallgassuk együtt a Mohács, Mohács, mit hoztál ránk című koncertet.
2: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
3: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
2: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
4: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
2: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Felkelő. A Kossuth Rádió reggeli hírműsora 6-tól 9-ig.
6: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
7: 7 óra, kezdődik a krónika.
5: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Jó reggelt kívánok, Bártfai Kinga vagyok, a bemondó Szlotta Judit. Főbb híreink először röviden.
9: Bevezeti a kormány a politikusok vagyonosodási vizsgálatát.
8: Októbertől a magyarországi egyetemi hallgatók is részt vehetnek az Erasmus programban.
9: Kellemes őszi idő várható sok napsütéssel. Napközben 23-28 fokra számíthatunk.
8: Most pedig következnek a részletek. Bevezetik a politikusok vagyonosodási vizsgálatát a kormány döntése nyomán, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy a törvényjavaslatot haladéktalanul az országgyűlés elé terjesztik.
9: A kormányfő hozzátette, a revízió minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra is kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása.
10: A jelenlegi politikusok sem kerülhetik el a szigorú ellenőrzést. Az első megbízatástól számított 2 év elteltével velük kapcsolatban is megkezdi a NAV az ellenőrzést. Ha valaki pedig a jelenlegi országgyűlésből vagy kormányból lemond, vagy lemondatják, akkor 30 napon belül automatikus ellenőrzést indít vele szemben a NAV. A Nemzeti Adó és Vámhivatal feladata lesz megvizsgálni, hogy a politikusok vagyona és életvitele összhangba áll-e az adózott jövedelmükkel és a vagyonnyilatkozataikkal. A NAV a vizsgálata során mindent feltár majd.
8: Letartóztattak 2 gyanúsítottat a Volánbuszt érintő milliárdos vesztegetési ügyben.
9: A 24.hu úgy tudja, hogy Jelinek Dániel üzletembert, az Indotel Group vezérigazgatóját és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Az ügyben eddig 5 embert hallgattak ki, erősítette meg az M1 híradójának Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség sajtó szóvivője, de személyeket nem nevezett meg.
11: Az ügyészség álláspontjával a bíróság csak részben értett egyet, és 2 gyanúsított letartóztatását rendelt el, míg a 3. gyanúsított esetében elutasította az ügyészség indítványát. Az ülésen jelenlévő ügyész fellebbezést jelentett be a letartóztatás rendelése érdekében, amelynek tárgyában a 2. bíróság dönt.
9: Indokolatlannak és méltánytalannak nevezte a Jelinek Dániellel szemben kiszabott kényszerintézkedést az Indotel Group. Ismét hangsúlyozták, hogy a cégvezető nem követett el bűncselekményt és együttműködik a hatóságokkal. Szivek Norbert továbbra sem reagált a nyilvánosság előtt. A nyomozás szerint 2015 és 18 között az állami volántársaságoknál mintegy 10 milliárd forintos kár keletkezhetett túlárazott buszbeszerzések és más vitatott ügyletek során.
8: Feljelentést tett a miniszterelnökség a Mesterséges Intelligencia Kutatóközpontnak nyújtott 300 millió forintos állami támogatás ügyében. A tárca egyebek mellett költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt fordult a hatóságokhoz.
9: A 2024-ben alapított központ alig 2 hónappal később kapta meg a 300 milliós támogatást a Bethlen Gábor alapkezelőn keresztül, de az érdemi munkát közbeszerzéssel 150 millió forintért kiszervezte, miközben a központ alapítói munkabért vettek fel érte.
8: Nyilvánosságra hozta a kormány a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit. 20 évvel ezelőtt 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az Ősződi beszéd, amelyben az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc elismeri, hazugságokkal nyerték meg a 2006-os országgyűlési választást.
9: A most közzétett dokumentumokból kiderül, hogy miről tárgyalt a Gyurcsány kormány az akkori politikai válság idején. A titkosítás alól feloldott jegyzőkönyv a kormány.hu oldalon olvashatók.
8: 20 évvel később ugyanaz történt, mint az Ősződi beszéd idején. Az előző kormány elveszítette a kapcsolatot a valósággal, és meghamisította a költségvetést, mondta a miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában.
9: Magyar Péter emlékeztetett, az Orbán kormány még jobban meghamisította az adatokat, mint Gyurcsány Ferencék, mert 3,7%-os költségvetési hiányt mondtak be hivatalosan, és aztán 8,3 lett a valóság, jelentette ki a miniszterelnök.
5: Kossuth Rádió. Újra mindenkié.
8: Októbertől a magyarországi egyetemi hallgatók is részt vehetnek az Erasmus programban. A többi között erről is beszélt a felsőoktatásért felelős államtitkár tegnap a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Kacz Sándor hozzátette, a teljes program a tavaszi fél évben indul újra.
12: Lehetőleg gyorsabban haladunk, valamikor az ősz elejére, október elejére minden akadály elhárul. Nyilván akkor már megy a fél év, tehát valószínűleg kevés olyan hallgató, de lesznek azért olyan hallgatók, akik az őszi fél évben ki tudnak menni. Az őszi fél év második fél év, mert rövid mobilitásra még többen el tudnak majd jutni, és teljesen majd a tavaszi fél évtől fog ez fölfutni.
8: Utalvány formájában novemberben kézbesítik az iskola kezdési támogatás második részletét, jelentette be a szociális és családügyi miniszter.
9: Kátai Német Vilmos felhívta a figyelmet arra, akik az első részletet bankszámlára kapták, de azóta lakhelyet változtattak. Azoknak érdemes ellenőrizniük, hogy a megfelelő címük szerepele a Magyar Állam kincstár rendszerében. Az esetleges változásokat vasárnapig kell bejelenteni, amit az ügyfélkapunk keresztül is meg lehet tenni.
8: Szigorítaná a gyermekek közösségi média hozzáférését az Európai Unió. A ma nyilvánosságra hozott tervezet szerint 13 éves kor alatt nem lehetne saját profilja a gyerekeknek.
9: A 13 és 15 év közötti fiatalok csak egy limitált, úgynevezett mini profilt használhatnának. Ezen korlátoznák a képernyő előtt töltött időt, és azt is, hogy kivel tudnak kapcsolatba lépni. 15 éves kor fölött tudnának saját fiókot létrehozni a kamaszok, de a cégeket további biztonsági fejlesztésekre köteleznék. A javaslat a videó megosztókra és az online játékok üzemeltetőire is vonatkozik. Az Európai Uniós szintű szabályozás fontosságáról Dávid Dóra, a Tisza párt európai parlamenti képviselője beszélt a Krónikának.
13: 27 tagállamként sokkal hatékonyabban tudunk fellépni a tekorjások ellen, mint egyes tagállamok egyedül. Már épp ideje, hogy szigorítsuk és erősítsük a védelmet az online térben. Nagyon fontos lesz, hogy legyen egy hatékony életkor ellenőrzés, de emellett nagyon oda fogunk arra figyelni, hogy ez ne csak hatékony legyen, hanem arányos is, és védje a magánéletet, tehát ne profilozza a felhasználót, ne kövesse nyomon a neten.
8: Megöltek egy férfit éjszaka Budapest 7. kerületében.
9: A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában közterületen bántalmazta egy ismeretlen. A férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást.
5: Sporthírek a Kossuth Rádióban.
14: Győzelemmel kezdett az Európa Liga főtábláján a Ferencváros labdarúgó csapata. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Jusuf Zakariasen és Arzani is betalált, 3-1-re nyert a Ferencváros a skót Celtic vendégeként a labdarúgó Európa Liga főtáblájának első fordulójában. A tegnapi játéknapon a Bormuz 2-1-re győzött a Real Sociedad otthonában. A vendégeknél Tóth Alex nem lépett pályára. Redis Damir csapata a Salzburg 1-0-ra nyert a Levski Sofia vendégeként. Az ötszörös magyar válogatott a 63. percben állt be. Varga Barnabás duplázott, és Vitális Milán megszerezte első gólját új csapatában. Az EKT magyar válogatott játékosai a görög kupa második fordulójában hazai pályán a Panserajkos ellen találtak be. A fővárosi csapat végül 8-1-re győzött. Vargát a második félidőben combizomsérülés miatt le kellett cserélni. Köszönöm a figyelmet!
5: Közlekedés.
9: Lerobbant egy jármű az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya térségében az 50-es kilométernél, a kiépített terelésben már 5 kilométeres a torlódás.
5: Időjárás.
9: Kellemes őszi idő várható, több órás napsütéssel, eső már csak elvétve fordulhat elő. A szél mindenütt mérséklődik, napközben 23-28 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén is napos kiránduló időre készülhetünk, többfelé akár 29 fok is lehet.
8: A pontos idő 7 óra múlt 9,5 perccel.
0: Derűs napot. A Dankorádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, 2026. szeptember 18-a van péntek. Hálásan köszönöm, hogy ma is bennünket választottak. Hajdú Tibor vagyok, remélem velem tartanak ebben az órában is. Nem sokára hallhatják újra a hét nóta üzenetét, néhány hozzá kapcsolódó gondolattal. A vásárhelyi híres promenádon énekli majd Farkas Zsolt. Újabb kedves sztori az önök kérték leveles ládájából, egy zenés történet Fannival, nem sokára majd kirándulás, egy újabb kis településre a Dunakanyarba látogatunk el, az óra végén pedig a Magyar Népdal Kincstárból szemezget dr. Juhász Katalin néprajzkutató, mint ilyenkor mindig. Na és milyen nóták szólnak majd az említett csártás mellett, nem sokára. Sok a kedvence, egy gyönyörű hallgató, a nótás kedvű volt az apám Egyházi Géza előadásában. Játszom majd részletet Kálmán Imre Marica gróf nőjéből, Passziló dalát, Dénes Viktor, Erdős Attila, Kocsis Dénes, Sándor Péter és Tassoni Balázs előadásában. Az örökzöldek között pedig Komár László, Rózsák anyámnak című slágerét is hallhatják majd. Elsőként Toldi Mária énekel, a dal pedig a Bum Csili. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot, jó reggelt!

0: hét nóta üzenete. Magyar nóták és az életünk. Hajdú Tibor gondolatai.
1: Milyen érdekes, hogy az emlékeknek nincs nyugdíjkorhatára. Derűs napot kívánok. Lehet, hogy már évtizedek teltek el egy szerelem óta, lehet, hogy azóta már egészen más lett az életünk, de az a fiatalkori várakozás egy régi séta, a vágyódás ugyanúgy visszatérhet egyetlen dallamtól, ez pedig nem lesz más, mint a vásárhelyi híres promenádon kezdetű csárdás. Ilyenkor ősz elején talán erre is lehet egy kicsit időt szakítani, mert nem csak új évszak kezdődik, hanem egy kicsit számot is vethetünk azzal, amit magunk mögött hagytunk. A hódmezővásárhelyieknek pedig egészen konkrét emlékeik is vannak nagy valószínűséggel erről a sétatérről, és ők is nagyon sok találkát bonyolíthattak itt le, hiszen ez volt, és talán még most is bizonyos értelemben egy városnak a központi helye. Tarcsai Vilmos szerzeményét Farkas Zsolt előadásában hallgatjuk meg most a Dankó Rádióban. A kíséretet a 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara adja.

0: Zenés történetek Fannival.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Szeretnék a nagymamámnak kedveskedni egy felvétellel a 90. születésnapja alkalmából. Írta nekünk Mike Cevelin. Nagyikám, a világ legjobb nagymamája, mindig lehet rá számítani. Bármikor felugorhatok hozzá panaszkodni, ha valami bánt, vagy csak elmesélni neki, mi minden történik éppen velem. Mindig előkerül valami finomság is nála, és amíg ő hallgat engem, a háttérben mindig megy a tévé. Innen tudom, hogy az önök értéket is mindig nézi. Nagyon szereti a régi magyar filmeket, és a kedvenc színésznője Dajka Margit. Azt üzenem Nagyinak, hogy nagyon szeretem, köszönöm a bölcs tanácsait, az isteni pogácsáját, és azt, hogy még mindig van nekem.
2: Jöjjön a Bohóc dal, tehát Dajka Margit előadásában, a film pedig, amelyben ez a jelenet szerepel, az 1943-as Szerelmi Láz című alkotás, partnere amúgy Tímár József Dajka Margitnak ebben a moziban. Most hallgassuk meg tehát a Bohóc dalt.

Az egyik ember gazdag, az övé minden kincs. Van palotája, aranyszobája, csak boldogsága nincs. A másik ember boldog, az övé minden dal. Vidám és lelkes, olyan szerelmes.

He never take mom in denen hiszen a könyv nem érdekes. Én nevetek, mert sírni, sírni már, tudom, nem érdemes. Nem panaszkodom többé senkinek, tanítom.

0: 7 perccel múlt fél 8, jó reggelt!
1: Hencidától Banszidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
0: Zebegén község Pest megyében, a Szobi járásban, a Dunakanyarban, a Duna balpartján, Nagymaros és Szob között találjuk. A 12-esen közúton vagy vasúton, de akár hajóval is, vagy komppal Pilismarótról meg tudjuk közelíteni a települést, melynek első írásos említése 1295-ből származik, de adatok utalnak arra, hogy a zebegényi Malompatak völgyében már valamikor a 13. század közepén állhatott egy bencés zárda. Az Árpád-korban a Pécs-Baranyai Egyház megyében volt egy bencés kolostor, annak a neve Szöbegény volt. Minden valószínűség szerint innen települtek át a bencések a Dunakanyarba, és innen ered a falu neve. A középkorban fejlődésnek indult a település, de a lakosság a török idők alatt majdnem teljesen elpusztult. A térség 1685 táján szabadult meg a töröktől, majd az 1700-as évek első felében németeket, magyarokat és szlávokat telepítettek ide. Egy másik magyarázat a település nevével kapcsolatosan éppen ehhez kapcsolódik, hogy német sváb telepesektől származhat, mert ők a szebegény nevet adták neki. A népi etimológiai szerint ugyanis, amikor meglátták a Dunakanyart, így kiáltottak fel: Szebegint, vagyis a tenger kezdődik. Nos, a korabeli írások a 19. század elején Zebegényt már német-magyar-szlovák településként említették. Első temploma a Kálvária domb sziklájába bevált szentélyből és az elé épített teremből állt, 1813-ban építették, és 100 évvel később az új templom megépítésekor elbontották. Harangja jelenleg a Kós Károly polihisztor, építész, író, néprajztudós, illetve Jánszky Béla által tervezett római katolikus templomban látható, mely 1908 és 10 között épült szecesszió stílusban, az erdélyi templomok mintájára meghatározza a település főterét. A már említett sziklakápolna még ma is megtalálható, a legenda szerint egy remete élt itt. Feltétlenül megtekinteném a falu egykori főutcáján a Dunára néző napraforgó házakat. Ezekben gróf Károly Lászlóné Apunyi Franciska gyermekparadicsoma működött egykor. 1936-ban alakították ki ezeket a kékre festett dunaparti virágnyaralókat, magyar népművészeti stílusban rendezték be, gondozott kert, szépen kiépített strand várta a nyaralókat, és a grófnő kezdeményezésére alakult meg a virágegylet Zebegény, mely a gyerekeket is a természet szeretetére nevelte. Szőnyi István, a 20. századi magyar festészet kiemelkedő alakja, 24-től haláláig itt élt és alkotott. Festészetét a varázsos szépségű táj és a faluban élő emberek ihlették. Egykori lakóháza és műterme 1967 óta emlékmúzeum, ezt is feltétlenül felkeresném. Nem tudom, hogy vannak-e még nyaranta művésztáborok, annak idején többször jártam Zebegényben, feledhetetlen élmény volt. A Hajózás Történeti Múzeumot is feltétlenül javaslom megtekinteni, mely bemutatja a magyar folyami és tengerhajózás megmaradt emlékeit, és természetesen a kilátás is valami káprázatos a környékről, hogyha valaki a szép dunai panorámában szeretne gyönyörködni, akkor keresse fel a Kós Károly kilátót, 2015 óta várja a látogatókat. Tervezője Csóka Árpád mesélt róla a Duna Televízió sorozata a Vár a Kárpát-medence egyik adásában, úgyhogy műsorunk után napközben a Dankó Rádió hivatalos közösségi oldalán bele is pillanthatnak ebbe a műsorba egy kis videó segítségével. Érdemes tehát Zebegényt is felkeresni, egy nagyot kirándulni, sétálni, pihenni, beszélgetni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. Taszíró dalát a Marica grófnőből most önöknek játszom. Dénes Viktor, Erdős Attila, Kocsis Dénes, Sándor Péter és Tasonyi Balázs előadásában közreműködik az Operett Színház zenekara.

sorsom.

0: beszopnak.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. A folytatásban nem sokára a Magyar Népdal kincstárból szemezget dr. Juhász Katalin néprajzkutató, addig a Stúdió 11 felvételét játszom. Majlát Júlia szerzeményének címe, Valamki kell nekem is. 8 órakor hírek következnek, a következő zenei óra pedig a Napoleon Boulevard felvételével indul. Ez lesz a Legyetek jók, ha tudtok. Tartsanak velem továbbra is.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdalkincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a népdalkincstárban. Folytatva Mohács 500 jubileumi sorozatunkat, ezúttal is az általam szerkesztett Mohács, Mohács, mit hoztál ránk című kötet gazdag zenei példatárából választottam mára meghallgatni valót. A kötet legterjedelmesebb fejezetét Tari Lujza népzenekutató írta, aki rendkívüli alapossággal tárta fel és gyűjtötte össze a Mohács és a törökkor emlékezetét őrző történeti énekeket, balladákat, zenéket és népszokásokat. Tari Lujza tanulmányához közel 100 dallam és szövegpélda is tartozik, melyek nagy részéhez a szerző hangzóanyagokat is közreadott. A Tari Lujza által bemutatott, a mohácsi csatához szorosabban kapcsolódó énekek nagy részét már hallhatták a népzenei szótárban. Ezúttal a török kort megjelenítő gazdag balladakincsből idézünk. Az elrabolt lányokról szóló balladák közt vannak olyanok is, melyek nem tárgyalják az elrablás mikéntjét, hanem a már börtönben raboskodókról szólnak. Ilyen a Szép Annáról szóló ballada, melyet Kodály 1914-ben a bukovinai Fogadj Istenben gyűjtött. Aradon Szép Anna Törökországban a rabok közt ül. A hímzés motívuma a Langos Szép Ilona, valamint a Két rab testvér balladában is megtalálható. 1953-ban az Andrásfalváról a Tolna megyei Lengyelbe került 71 éves Kelemen Ferencnétől Kis Lajos gyűjtötte a ballada egyik legteljesebb változatát.

0: útról. Nápolok, Nápolok, nagy tisztes asszonyom, nota mige hangos, énekem kasárvás. Már most egy biallót, Béaduna mellé, Béaduna mellé, veres tenger mellé. Kész villanyom, készül, metál így írtalán, a török császárnak, nem eső magának, nem eső magának, hanem a fiának. Leányom, leányom, kárt iszek viszalom, lesz-e valaha visszafordulásod. Lészen, anyám, lészen, visszafordulásom, mikor a vadludok görögül beszélnek. Leányom, leányom, az soha sem lészen.
1: Az Alduna melletti bukovinai székelyeknél fennmaradt változatban csak felsejlik, hogy Anador szép Annát, mint rabot kérik arra, hogy fújja el szép nótáját a szegény rabokról s árva magyarokról. Majd a következő versszakban egyértelmű utalás történik a töröknél raboskodásra is. Mielőtt ezt a változatot meghallgatjuk, felhívom kedves hallgatóink figyelmét, hogy a Carmina Danubiana együttes holnapi 10 órakor kezdődő élő stúdió koncertjén a ballada előbbi változatát nagyon szép hangszerekkel kísért feldolgozásban hallhatják, több más Mohács emlékét őrző, eddig ismeretlen vagy kevésbé ismert énekkel és zenével együtt. Kis Lajos 1967-es felvételén a hertelendi falvi Erős Istvánné Kovács Teréz énekel.
2: Futtál szép nótádot, Anador

fogom, nagy urak, asszonyok. Most es az én nótám, tengeren túl hallik. Árva vagyok, árva.

0: Sikés, sírjon mind a kettő, mind az aporeső.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
3: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
2: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
4: Hétről hétre különleges vendégek.
5: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
6: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Két embert letartóztattak a Volánbusz ügyben, újabb pénzt kap Ukrajna rakétákra, ma is kellemes őszi idő lesz. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Gábor Anikó. A kormány 1200 vállalása közül eddig 120-130 teljesült, mondta Magyar Péter miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A kormány fő hangsúlyozta, van olyan, amely folyamatban van és több lépésben valósul meg. Magyar Péter jelezte, a kabinet két lépcsőben jelentős béremelést ad a szociális szféra dolgozóinak, ám nem egységesen, mert a szakterületeken belül jelentős eltérések vannak. Beszélt arról is, hogy a nyugdíjasok szépkártyájáról a 2027-es költségvetésben lesz döntés. Letartóztattak két embert a Volánbusz ügy gyanúsítottjai közül. A kényszerintézkedést egy hónapra rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság. Az ügyben eddig már 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként. A 24.hu úgy tudja, hogy Jelinek Dániel üzletembert, az Indotech Group vezérigazgatóját, és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Az Indotech Group szerint Jelinek Dániel cégvezető nem követett el bűncselekményt és együttműködik a hatóságokkal. Újabb 3,3 milliárd eurót kap Ukrajna rakéták és drónok beszerzésére az Európai Uniótól, közölte Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke ezt azután jelentette be, hogy telefonon egyeztetett Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Brüsszelben a múlt héten hagyták jóvá Patriot légvédelmi rendszerek uniós finanszírozását. A bizottság elnöke és Volodymyr Zelenszkij megvitatta az ukrán parlamentben szükséges reformokat is, amelyek végrehajtása további finanszírozás felszabadításához, valamint Ukrajna Európai Uniós csatlakozási folyamatának előmozdításához szükséges. Megkezdődtek a parlamenti és regionális választások Oroszországban. A háromnapos voksoláson a 450 fős állami duma képviselői mellett regionális vezetőkről és törvényhozókról is döntenek. Most először vesz részt orosz parlamenti választáson az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. A háborút ellenző Jabloko párt több jelöltjének egyéni indulása elé is jogi akadályokat gördítettek a hatóságok. 60 év börtönre ítélték az Egyesült Államokban egy volt szíriai börtönigazgatót kínzás miatt. A 74 éves férfi Bashar al-Assad rendszere alatt több éven át vezette a hírhet adrai büntetőintézetet, ahol a politikai ellenzék elhallgattatása érdekében kínozták a foglyokat. A volt igazgatót, aki 2020-ban érkezett az Egyesült Államokba, vízumcsalás és az állampolgárság megszerzésére irányuló csalás kísérlete miatt is elítélték. Mentőautóval ütközött egy személyautó hajnalban Budapesten, a 10. kerületi Sibrik Miklós úton. Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult, a benne ülő 2 mentős és 2 beteg megsérült. A személyautóban 1 ember sérült meg, valamennyiüket kórházba vitték. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futó zápor csak kevés helyen alakulhat ki, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk. A hétvégén is marad a napos felhős idő.
2: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Péntek van, 2026. szeptember 18-a, lassan 8 perccel múlt 8 óra, Hajdú Tibor vagyok. Remélem, hogy kellemesen telik a reggelük, és velem tartanak a következő órában is. Nem sokára egészségpercek, Főzőcske, de okosan, 3:49 környékén. Világzenénk, ma reggel Németh Jussi és a Budapest Bár felvétele, Horváth Jenő és Gédénes György szerzeményének feldolgozása, újragondolása, Szemedben ott maradt egy könycsepp, a dal címe. Galamb szívet örököltem az édesanyámtól, énekli majd Sánta Zsolt. Sárika, Sárika, Csík József előadásában hallgatjuk meg ezt a nótát, de hallhatnak részletet a Monte Cristo grófja című musicalből is, a Bosszú keringőt, Dolhai Attila és Szomor György előadásában, elsőként pedig Máris Csárdás, a szeretőm Baka volt Kovács Apollónia felvételét játszom. Tartsanak továbbra is velem, Derűs napot, jó reggelt!

jobb a baka volt, a leghosszabb bajsza volt, úgy csiklandott baj meg voltam, de jó volt. Addig-addig szerettem, míg elfogyott valamennyi fegyvernem. Féltem, hoppon maradt,

strandot majd megkaptam, de jó volt. Így az udvar, nőttek szépe sorban, hóstás, finánc, tűzoltó, de a legjobb a baka volt, a leghosszabb bajszám volt.

0: Két perc múlva 8:45.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Eredetileg szeptember végén lépett volna életbe egy új szabályozás, amely bizonyos esetekben gyógyszerészeknek és megfelelő képzettségű ápolóknak is lehetőséget adna támogatott gyógyszerek felírására, viszont pár hónappal elhalasztották ennek a lehetőségnek a bevezetését. Úgy tűnik, hogy 2027. január 1-ére módosul az időpont, az indoklás szerint pedig ennek a késlekedésnek az az oka, hogy több felkészülési időre van szükség, a szolgálja. A működése úgy nézne ki, hogy kizárólag elektronikusan lehetne kiállítani a vényeket, és a lehetőség csak akkor lesz majd alkalmazható, ha a kiállításra így jogosultá váló szakember számára azt az illetékes gyógyszerész vagy a házi orvos engedélyezi. Tehát még egyszer, előre láthatóan 2027. január 1-től. Addig is vigyázzunk magunkra és vigyázzunk egymásra. Bányai Márton énekel a folytatásban, a hallgató címe Esik eső, hegyen völgyön. Miskolci Balogh Zoltán és zenekara kísér.

Nem fogok megöregedni, azt meghagyom másnak. Nem leszek én azok köz, kik orvosokhoz járnak. Ám de bejárok hozzád, babám, minden nap egy csókra. Jobb ez, mint egy beutaló hajdú szoboszlóra. Bebejárok hozzád, babám, minden nap egy csókra. Jobb ez, mint egy beutaló hajdú szoboszlóra. Nem fogok megöregedni,

Éjszaka hideg volt, délült a fákon, csillogó hószitált a szélverte ágon. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. G. Dénes György Zsüti szövegét, Horváth Jenő zenét, a szemedben ott maradt egy Köncsert című dalt először Zsolnai Hédi előadásában hallhatta a közönség, aztán számos kiváló előadó feldolgozta, Kós János egészen biztosan, talán, ha jól emlékszem, Hernádi Judit is, egészen más, már-már világzenei ihletettségű átdolgozásban pedig a Budapest Bár és Német Juci előadásában hallgatjuk meg most a dalt, este 9-től pedig még több világzenét hallgathatnak Népek Dalai című műsorunkban a Dankó Rádióban.

Tegye fel a kezét, aki készített már életében káposzta fasírtot. Igen. Nézem, de nagyon sok kezet nem látok a magasban. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Pedig egészséges és finom, és még azért drágának sem mondhatjuk. El is készítjük nem sokára, a Dankó Rádió van, de amíg lélekben felkészülünk, hallgatunk nótákat, népi muzsikát, elsőként pedig Kovács Kati felvételét. A címe: Én sohasem búcsúzom.

akinek a lelke beteg, gyenge szíven vérzik. Hajítson be 4-5 litit, minden nap enyhítik. Húzassa el a cigánnyal 100-szor azt a hét. Jegenye fák nem nőnek az égig. Húzassa el a cigánnyal 100-szor azt a hét.

0: Két perc múlva 3:49 jó reggelt.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Káposzta fasírtot készítünk, a szokásos hozzávalók mi szerint tojás, egy kevés étolaj, vöröshagyma, fokhagyma, nagyjából egy fej lila káposztára lesz szükségünk. Az ízesítéshez javaslom az őrölt köményt, nagyjából egy teáskanálnyit, ugyanennyi őrölt bolókabogyót, egy kevés kristálycukor is kell hozzá, egy csokor petrezselyem, egy pici citrom reszelt héja, zsemlemorzsa és a sütéshez is némi nemű étolaj, tálaláskor pedig érdemes krumplipürével kínálni. A káposztát pedig javaslom, hogy nagy lyukú reszelőn reszeljük le, utána egy tálba téve sózzuk meg, és 10 percig hagyjuk állni, hogy kiengedje a levét. Közben egy serpenyőben közepesen magas hőmérsékleten megpirítjuk a finomra vágott vörös és a fokhagymát, nagyjából 5 perc alatt sózzuk, borsózzuk, ízesítjük köménnyel, borókabogyóval, félrehúzzuk, kinyomkodjuk a káposzta levét, amennyire csak tudjuk, és keverjük szépen hozzá a lepirított hagymákat, a cukrot, a finomra vágott petrezselymet, a tojásokat és a citrom reszelt héját, majd zsemle morzsával szépen beállítjuk a megfelelő fasírt állagot, egy ilyen formázható masszát kapunk, 10 percet ezt is érdemes pihentetni, utána pedig, ahogy szoktuk, kinek mekkora pogácsák szimpatikusak, szépen kis gombócokat formálunk belőle, megforgatjuk a maradék zsemlemorzsában is, megsütjük, tökéletes vega főételt kapunk belőle, de akár még főzelékekhez is kiváló feltét lehet, nem csak krumplipürével javaslom. Jó étvágyat kívánok hozzá! Jó muzsikát kínálok mellé, a Monte Cristo grófja című musicalből a Bosszú keringőt hallhatják, előadója Dolhai Attila és a zeneszerző Szomor György.

0: de csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

öreg apá veszi, jó is a bolondos népség. Egyszer tán eszére tér, s vége lesz a fura betegségnek. És

hírek előtt a Dankó Rádióban egy bergendi felvételt játszom, Milliómosok a címe, és eredetileg Mike Maxfield, angol zeneszerző és gitáros munkája, ezt dolgozta fel a bergendi. A következő zeneóra első felvétele pedig Csárdás, Nem zörög a haraszt, Laki Péter énekel, Jónás Gézai zenekara kíséretével. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló.
1: Világzenei koncert a Dankó Rádióban ezen a héten is. Ők nem a cigányzene forrását használják.

0: hagyományos hangszereikkel és bődületes energiájukkal a világ bármely részén meghódítják a közönséget. Önfelett örömzene most pénteken 23 órától. Barnograszt koncert pénteken 23 órától a Népek Dalaiban, itt a Dankó Rádióban.
1: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
2: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
1: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
3: Hogy volt? Szombaton 15 óra 30 perctől a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Vagyonosodási vizsgálat indul a képviselők és hozzátartozóik ellen. Megöltek egy férfit az éjjel Budapesten. Tovább tart a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Gábor Anikó. Akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhatja az adóhivatal a képviselők és hozzátartozóik vagyonosodását, hangsúlyozta Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. Hozzátette, 2 év múlva a jelenleg hivatalban lévő politikusok is számíthatnak ellenőrzésre. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban közölte, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, szükség van-e az új reaktorokra. A dízelautósok 5000 forintos támogatásáról azt mondta, a védett tár havonta 50 milliárd forintba, még az új támogatás havi 10 milliárd forintba kerül majd a költségvetésnek. Emellett célzottabb, mert azoknak szánják, akik leginkább rászorulnak. Többen, köztük gyerekek is megsérültek Ukrajnában az éjszakai orosz dróncsapásokban. Kijev megyében családi házak, Dnyipróban és Szumi megyében lakóépületek, oktatási és egészségügyi intézmények, valamint infrastruktúrális és ipari létesítmények rongálódtak meg. Az ukrán hadsereg is több mint 350 drónt lőtt ki Moszkva felé, de a légvédelem az eszközöket megsemmisítette. Megkezdődtek a parlamenti és regionális választások Oroszországban. A háromnapos fogsoláson a 450 fős állami duma képviselői mellett regionális vezetőkről és törvényhozókról is döntenek. Most először vesz részt orosz parlamenti választáson az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. A háborút ellenző Jablokó párt több jelöltjének egyéni indulása elé is jogi akadályokat gördítettek. Ma veszi át az ELTE díszdoktori címét Krasznahorkai László. A Nobel-díjas író az egyetem korábbi hallgatójának tiszteletére tegnap ünnepséget rendeztek az intézmény megújult Trefort kerti kampuszán. Az ELTE tegnap átadott olvasótere is Krasznahorkai László nevét viseli. Megöltek egy férfit az Észak-Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában közterületen bántalmazta egy ismeretlen, a férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást. Mentőautóval ütközött egy személyautó hajnalban Budapesten a 10. kerületi Sibrik Miklós úton. Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult, a benne ülő 2 mentős és 2 beteg megsérült, a személyautóban 1 ember sérült meg, valamennyiüket kórházba vitték. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
4: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot kívánok! A Dankó Rádiót hallgatják, 2026. szeptember 18-a van péntek, 6 perccel múlt 9 óra, Hajdú Tibor vagyok. Remélem, hogy kellemesen telt a mai reggelük is, abban is bízom, hogy velem tartanak. Így, hogy a délelőttbe fordulunk, olyan nóták szólnak nem sokára, mint a fa leszek, ha fának a virága, Jenei Gábor énekel, Árok is van, Göder is van, hallhatjuk Kis Károly előadásában, utána örökzöld minden mennyiségben, a vén budai hársfák, vagy a Mama kérlek előbbi Besenyei Ferenc, utóbbi Bródi János felvétele természetesen. Játszom majd Dankó klubos koncert felvételeket, örökzöldeket cigánzenekari kísérettel, elsőként pedig részlet Huszka Jenő Lili Bárónő című operettjéből. Gyere csókolj meg, Szendi Szilvi és Kerényi Miklós Máté énekel. Ezen a felvételen a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Kovács János vezényli. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

Szeretlek, Erzsi. Haver vagy János, csapat csak egy van, a Ferencváros. Bármennyire hihetetlen, de élőben, koncerten többé már ezeket a sorokat nem halljuk, hiszen 77 éves korában egy rutin szívműtétet, egy pacemaker behelyezést követően néhány nappal hirtelen szívleállás után elhunyt a magyar blues utánozhatatlan királya. Rajongott csapata érte is játszott fekete karszallaggal a karján tegnap este, és érte is nyert talán. 3-1-re a Celtic otthonában Bill kapitányra pályatársai és tisztelői is megrendülten szeretettel emlékeznek. Dalai pedig nemzedékek számára nekünk is szóltak kőbányáról, fájdalomról, reményről, és azt se feledjük, hogy milyen kedves, természetes és szerény ember volt, nagyon fog hiányozni ez a csodálatos előadó művész. A folytatásban a Ne szeress engem című csodálatos balladát hallhatjuk Deák Bill Gyulától.

0: Dankó Rádió. Dalban mondjuk el.
1: Esti csendben, csillagfényben, ha az égre rátekint, vársz egy jel.

egy dal az égből száll felé. Hív az élet, várnak téged.

hogy mi lesz majd, ha nagy leszel. Mama, kérlek, meséld el nekem, hogy hogyan kezdődik.

azon az édes éjszakán. Hisz jól tudod, nem kértelek

mielőtt majd egyszer meghalok. Még tudnom kell, miért vagyok. Mama, kérlek, meséld el nekem, hogy milyen volt az első szerelem. Érezted azt, mikor téged elhagyott? Milyen jó, hogy én még nem vagyok.

meghalok. Még tudnom kell, miért vagyok. Mama, látod, zavarban vagyok. Most meg

0: valaki, és tőlem is megkérdezi, mit mondjak én majd ő neki.
1: Derűs napot kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Mindig öröm, hogyha köszönhetünk valakit, legyen az névnap, házassági évforduló, vagy születésnap, mint ahogy a mostani telefonhívásom oka is. Ez dr. Gruber Nándor néval, remélem tudok beszélni.
2: Aló, tessék!
1: Jó reggelt kívánok, csókolom, drága Lívia. Hajdú Tibor vagyok a Dankó Rádióból, és egy feladatomat kell teljesítenem ön felé, ha van egy perce.
2: Igen.
1: No, a helyzet a következő, hogy a kedves férjével ilyen fedett akciókat szoktunk mondjuk így közösen végrehajtani. A célszemélyek általában a Honvédség budapesti nyugállományú a klubja pénzügyi tagozatának tagjai, de most egy nagyon szép személyes kéréssel fordult hozzám, hogy önt jubileumi születésnapján nagyon sok szeretettel köszöntsem országvilág füle hallatára. Nagyon boldog születésnapot kívánok!
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Annyit még hadd tegyek hozzá, hogy azért egy katonaember is tud romantikus lenni, bár nem hazudtolja meg magát. Azt írta Nándor, hogy még sok boldog együtt töltött éveket kívánok erőben és egészségben önnek.
2: Hát köszönöm szépen, majd személyesen is megköszönöm a kedvességet.
1: Nagyon szépen köszönjük, üdvözlöm őt is, és önnek is nagyon-nagyon sok boldogságot és jó egészséget kívánok. Egy gyönyörű koráldalt játszunk majd, jó?
2: Köszönöm szépen, és önöknek is minden jót kívánok.

Tatai Angolkert vagy a Thalia Klub színpad nem éppen egy aréna, ahol nagy rockkoncerteket rendeznek, de is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, éppen ezért ideális egy Dankó klubos koncert helyszínéül, hiszen itt éppen az intimitás a fontos, hogy a közönség és az előadók érezzék egymás közelségét és a tekintetek is tudjanak találkozni. Nos, Dankó klubos felvételek a folytatásban, Budai Beatrix és Nádas György kettőse most, a jamaikai trombitás Báder Ernő és zenekara kísér, utána Nyári Zoltán, Neumark Zoltán zongora kíséretével. Az ember egy léha, egy könnyelmű, senki című Erdélyi Mihály szerzeményt énekli elő, egy 2015-ös Thalia Klub színpados felvételről, majd Szigeti Fercsi következik, Elfelejt a szíved, elfelejt, ifja Berki Béla és zenekara kísér.

embernek lenni. Az ember egy porszem, nem látja meg senki, és mégis egy porszem tud csak ember lenni.

embernek lenni. Az ember egy porszem, nem látja meg senki, és mégis e porszem tud csak ember lenni. Ha vérzik a szíved, s ha fájdalmad nagy, csak ember légy mindig is. Ember maradj! Az ember egy léha, egy könnyelmű senki,

Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. A folytatásban Bács-Kiskun értéktárának egyik büszkeségét, a bajai halászlé főző bográcsot mutatja be Vecsei Hámikró színművész. 10 órakor hírek után a aranylemezek Töldi Krisztával, jó ebédhez szól a nóta, várja önöket ma is Budai Beatrix. 2 órától kívánságműsor, Gál Zoltán teljesíti a kéréseket. Hétvégé reggelente most is Nádas Györgyel ébredhetnek, tematikus hétvégén főszereplője pedig a 110 esztendővel ezelőtt született legendás tenor Simándi József, neki igyekszünk méltó emléket állítani. Póti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében most búcsúzom, köszönöm egész heti kitüntető figyelmüket, mai műsorunkat is a kedvük tartja, részleteiben vagy egészében újra hallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Hétfőn várom önöket, 6 órakor ismét, addig is nagyon szép hétvégét kívánok, derűs napot, Hajdú Tibort hallották, viszont hallásra!

0: megyéről Vármegyére. Bács-Kiskun.
1: Az ízek őrzője, Bajai halászlé főző bogrács. Mint árucikket, így mutatja be az egyik bajai horgászbolt honlapja. Vastag, erős, rozsdamentes anyagból készített, peremezéssel ellátott klasszikus bogrács. Élettartama gyakorlatilag végtelen. A 6 literestől a 40 literesig kapható, anyagának vastagsága 1,25 milliméter. Azonnal felismerhető, mert az alja szélesebb, felfelé haladva szűkül. Így a párák, gőzök visszafelé csapódnak le, megőrizve minden értékes ízt és aromát. Ennek a trapéz alaknak köszönhető az is, hogy a halászlé főzés közben egyfolytában forrásban marad, nem fut ki, és a beleszórt piros paprika nem rakódik le a falára. A színe fekete vagy acél. Ezt a bográcsot már évszázadok óta használják Baja környékén a dunai halászok. Becslések szerint egy átlagos bajai halfőzőnek legalább 3-4 bográcsa lehet, de tudnak olyanokról is a városban, akik 10-15 bogrács közül választhatják ki az éppen legmegfelelőbb darabot. Az általános nagyságát említettük, de készült már 65 literes példány is. Alapvető szabály, hogy 1 kg halfőzéséhez 3-4-szer akkora bogrács térfogat szükséges. A Baján és néhány környező településen készített, hasonló formájú és kivitelű bográcsokból évente 4-500 darabot adnak el. Aki munka közben kíváncsi erre a gasztronómiai csodára, menjen el a Bajai Halfőző Fesztiválra. Ott akár 1000 bogrács alatt is megrakják a tüzet a gondos szakácsok.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló.
3: Budavár tövében három táncot járnak.
4: Szeptember 19-én szombaton 10 óra 4 perctől indul őszi népzenei stúdió koncert sorozatunk. Első vendégünk a Carmina Danubiana zenekar lesz, akik a Mohácsi csata 500. évfordulóján történeti énekekkel, balladákkal és népszokások zenéjével idézik fel Mohács és a török hódoltság sokrétű emlékezetét. Várjuk Önöket a Carmina Danubiana zenekar tagjaival, köztük dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval, szombaton 10 óra 4 perctől. Hallgassuk együtt a Mohács Mohács mit hoztál ránk című koncertet.
5: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál! Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: A norvég alap támogatásairól tárgyal a kormány, választásokat tartanak Oroszországban, tovább tart a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Gábor Anikó. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy évvégéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, szükség van-e az új reaktorokra. A miniszter a Duna nyári alacsony vízállása kapcsán hangsúlyozta, fel kell készülni a klímaváltozásra, és megújuló energiába kell fektetni a forrásokat. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita azt írta, a pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Emlékeztetett, Magyarország az előző ciklus csaknem 78 milliárd forintos keretéhez azért nem jutott hozzá, mert nem sikerült megállapodni a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében. A norvég alap 15 uniós ország gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. December végére gyorsulhat fel az uniós források kifizetése, hangsúlyozta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, sok a félkész vagy elcsúszott projekt, az unió pedig utólag fizet, így lehet olyan terület, ahol csak jövőre érkezik meg a pénz. Magyar Péter beszélt arról is, az Erasmus program lépésről lépésre indul újra. A hallgatók várhatóan a második fél évben már nagyobb számban pályázhatnak a helyekre. Megkezdődtek a parlamenti és regionális választások Oroszországban. A háromnapos voksoláson a 450 fős állami duma képviselői mellett regionális vezetőkről és törvényhozókról is döntenek. Most először vesz részt orosz parlamenti választáson az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. A háborút ellenző Jablokó párt több jelöltjének egyéni indulása elé jogi akadályokat gördítettek. Mentőautóval ütközött egy személyautó hajnalban Budapesten a 10. kerületi Sibrik Miklós úton. A mentő az ütközés következtében felborult. A benne ülő 2 mentős mellett egy beteg és hozzátartozója is megsérült, ahogy a személyautó sofőrje is. Valamennyien ki tudtak szállni a járművekből, mind az 5 embert könnyű sérülésekkel vitték kórházba. A mentőautó az ütközés pillanatában megkülönböztető jelzéssel haladt. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, szombaton a Budáról Pestre, vasárnap pedig a Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a váralagút is. Végül a várható időjárásról. Napos idő lesz, fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk. A hétvégén is marad a napos felhős idő 25-30 fok közötti csúcshőmérsékletekkel. A pontos idő 10 óra 4 perc.
7: Lemezek. Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Mai összeállításunk első részében hallhatják például Dolly, Demjén Ferenc, Berkes János, Konzsuzsap, Sota Irén, a Fonográf és Zorán felvételeit, valamint megemlékezünk Vámosi Jánosról is. Képzeletbeli időutazásunkat 1984-ben kezdjük Presser Gábor és Stevanovic Dusán Ólom Katona című szerzeményével, Katona Klári előadásában. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Dolly énekelte az Akusztik című műsor koncert felvételéről a Hungária slágerét, amit Novai Gáborral írtak. Az aranylemezek folytatásában pedig Závodi Gábor és Demjén Ferenc Kinőtt a szárnyunk című dala hangzik el 1991-ből Demjén Ferenc előadásában.

A Fonográf együttessel a 70-es évek végén készült egy rendhagyó tévéműsor, amiben a balatoni kalandokba ágyazták slágereiket. A Távolból írok kedvesem, Nyári képeslap a Balatonról című műsort most meg is nézhetik a Nemzeti Archívum online kínálatában. Hogy hol, azt egy kis részlettel együtt néhány napja megosztottuk a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán. A zenés tévéműsorban elhangzott Kolcsvai László és Bródi János Sajnálom, hogy így esett című örökzöldje is, amit most az aranylemezekben is meghallgatunk.

A 60-as évek végén Magyarországon, egészen pontosan a Fővárosi Operettszínházban is bemutatták a Hello Dolly című világhírű musicalt. Vámos László rendező a címszerepet, az okos és vagány házasság közvetítő Dolly Levi szerepét Psota Irénre bízta, míg a morcos, de nősülni kívánó Mr. Horace Wandelgerdert Feleki Kamil játszotta. A címadódalt már is meghallgatjuk Psota Irén, a Fővárosi Operettszínház zenekara és a Harmónia Vokál előadásában, de előbb még Zorán énekli Leonard Cohen Take This Waltz című világslágerének magyar változatát Stevanovic Dusán szövegével.

voltak, indultak sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

És a vonatok megjöttek sorra, néhány béke év nekünk is járt, aztán jött az a retteget.

Ki gondolta volna, hogy egy könnyed kis romantikus vígjátékhoz születik meg a magyar könnyűzene egyik legismertebb örökzöldje. A későbbi irodalmi Nobel-díjas Kertész Imre írta a Bekopog a szerelem című darabot, amit 1960-ban mutatott be a József Attila Színház. A betétdalokat Horváth Jenő és Gédénes György Zsüti írta. Köztük a Járom az utam című dalt is, aminek a születéséről fennmaradt egy anekdota. Az 1960-as kulturpolitikai helyzet miatt Fodor Imre színházigazgató állítólag azt kérte a komponista párostól, hogy a darab egy pontján szerepelnie kell egy munkás indulónak. Horváth Jenő meg is írta a zenét, de szegény Zsüti képtelen volt mozgalmi szöveggel előállni, ezért rosszabbnál rosszabb ötletekkel állt elő. A darab írója Kertész Imre finoman próbálta őt terelgetni, és állítólag azt mondta neki, hogy ne izguljon, hiszen már nem 1951-et írnak, úgyhogy próbáljon meg valami lazábbat. Példaként említette a háború utáni évekből az amerikai jazz előadó Stan Kenton Fütyülve járom én az éjszakát című világslágerét. Ez elég inspiráció volt Zsütinek, hogy megírja a máig ismert szöveget a Járom az utam című dalhoz, amely a színház után önálló életre kelt és örökzöldé vált. Számos feldolgozása is született, köztük 1981-ben Máté Péteré, mellyel folytatjuk az aranylemezeket.

0: Szomorú évforduló van ma, hiszen 1997-ben e napon hunyt el Vámos János.
1: Egy újabb örökzölddel,
0: most a 60-as évekből. Legnépszerűbb előadója szólóban, illetve feleségével Zárai Mártával közös duójukkal is. Egy 1985-ben készült archív rádióinterjú részlettel emlékezünk, melyben Vámosi János felidézte pályája kezdetét.
2: Én magam részéről, ha nagyon elején kezdeném, akkor a 49-es esztendőt említeném meg. Ének tanulmányokat természetesen végeztem, és drága tanárnőm nevét meg kell, hogy említsem, dr. Újfalusi Józsefné volt, aki tulajdonképpen nem szerette a tánczenét, úgy kezdődött, de mivel hát oktatásról volt szó, a légzéstől kezdve mindenen keresztül összhangtanra jártam, tehát melléktanszakra is jártam. Ezt követően egy nagyon érdekes lehetőséget kaptam. Méghozzá felfigyeltek rám, a Mávakban dolgoztam, bármennyire is furcsa, mint repülőgép szerkesztő. És hát onnan lehetőséget kaptam, ugye az énektanulmányaimat folytassam. Így kerültem Margit nénihez. Ezt követően 49-ben már bemehettem a rádióba, és egyenes adásban énekelhettem, ami hát meglehetősen távolinak tűnik.
0: Most pedig következzen három örökzöld Vámosi János előadásában az aranylemezekben. Frank Sinatra világslágeréhez, a My Way-hez Bradány Iván írta a magyar dalszöveget a Magam módján címmel. Bágya András és Gédénes György Nekünk találkozni kellett című szerzeményét a Magyar Rádió tánczenekara és a Harmónia Vokál kíséretével énekelte Vámosi János. A végén pedig Vértes László és Szenes Iván Minden asszony életében jön egy pillanat című örökzöldjét hallhatják az aranylemezekben.
3: És most, hogy nincs tovább, hát eljött már a búcsú perc.

szeretne olyat tenni, amit nem szab. A férjében minden áron csak hibát keres,

Filmzenével zárjuk az első óránkat, és filmzenével folytatjuk az aranylemezeket a hírek és az időjárás jelentés után. Most a Zorba a görög című film ikonikus zenéjét Mikis Theodorakis Sirtakiát hallhatják a Jereb együttes és a Harmónia vokál előadásában. 11 óra 4 perckor pedig az Egy férfi és egy nő című Oscar-díjas francia film főcímdalának magyar változatával indítunk.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Rutka Róbert zenész, zeneszerző lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a filmzenék világa, hogy miként lesz valakiből filmzeneszerző, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen nagyszerű színésznő volt Tompos Kátya, aki nagyon fiatalon hagyta itt az evilági életet. Vasárnap Falusi Marian énekes előadó művésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen volt anno egy tehetségkutató televíziós műsorban lehetőséget kapni és bizonyítani, de azt is megtudhatjuk majd, hogy a Paddő másik tagja, Lang Györgyi, milyen ember volt a színpadon kívül, s hogy miért nem lehet feledni Györgyi személyét ennyi idő után sem. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
3: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
2: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
4: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
2: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: 9,5 milliárd forintot különítenek el a gyermekvédelmi krízisre. Feljelentéseket tett a belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökséget érintően. Tovább tart a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Gábor Anikó. A vagyonnyilatkozatokat és az érintetteket, életmódját is vizsgálja majd az adóhivatal a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor, jelentette be a miniszterelnök kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a hatóság feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. Ha az ellenőrzés során bűncselekmény gyanúja merül fel, a NAV értesíti a nyomozó hatóságokat. A vagyonosodási vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magasrangú politikai tisztségviselőknél 2 év hivatalban töltött idő után, tette hozzá a kormányfő. Mintegy 9,5 milliárd forintot fordít a kormány a gyermekvédelmi rendszerben kialakult krízis kezelésére, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Új krízisellátás indul 80 súlyos pszichés, magatartási vagy szerhasználati problémákkal küzdő gyermek számára, és 15 speciális gyermekotthont is megerősítenek. Regionális pszichológiai, pszichiátriai és gyógypedagógiai szakmai csapatokat is létrehoznak. Külön program indul a kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére. Újabb feljelentéseket tett a belügyminisztérium, ezúttal a Nemzeti Sportügynökséget érintően. Pósvai Gábor belügyminiszter szerint 5 esetben tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy a közvagyont érintően kifejezetten nagy vagyoni hátrányt okoztak. Hozzátette, az esetekben közös, hogy mindegyik kötődik a Nemzeti Sportügynökséghez, illetve az azáltal kezelt ingatlanokhoz és ingóságokhoz. A feljelentésben szerepel például túlárazott beszerzés, nyilvános pályáztatás megkerülése, a versenyeztetési szabályok kijátszása, a piaci ár alatt megállapított bérleti díjak, valamint állami ingatlanok és ingóságok ingyenes használatba adása. Rendszeres szakmai egyeztetést kezdeményezett az Országos Bírói Tanáccsal az igazságügyi miniszter. Görög Márta a testület vezetőivel és tagjaival tárgyalt a minisztériumban. Egyetértettek abban, hogy hatékonyabb egyeztetésre van szükség a jogalkotási kérdésekben a kiszámíthatóbb, megalapozottabb és gyakorlati igényekre reflektáló szabályozások érdekében. Az Országos Bírói Tanács felügyeli a rendes bíróságok központi igazgatását, és közreműködik a bíróságok igazgatásában. Hétfőtől visszaáll az autós forgalom a pesti alsórakparton, derül ki a Budapest Városháza közleményéből. Hozzátették, a nyári lezárás véget ér, de hétvégenként, péntek estétől hétfő hajnalig továbbra is csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni a rakpart Erzsébet híd és Margit híd közti szakaszán. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, szombaton a Budáról Pestre, vasárnap pedig a Pestről Budára vezető oldalát tisztítják meg. A budapesti közművek közleménye szerint a most kezdődő őszi hídmosási programban megtisztul a váralagút is. Végül az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk. A pontos idő 11 óra 4 perc.
0: Aranylemezek.
6: További kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. 1966-ban a Cannes Filmfesztivál fődíját, az Aranypálmát, Claude Lelouch pedig a legjobb rendeződíját nyerte el az Egy férfi és egy nő című francia filmmel, amely a következő évben a legjobb idegen nyelvű film és a legjobb eredeti forgatókönyv Oscar-díját is bezsebelte. Francis Lai főcímdalát Tardos Péter magyar szövegével Vojtágyi és Bodrogi Gyula énekli.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Mivel a múlt héten volt Mária napja, utólagos névnapi ajándékként Kós János énekli nekik Havasi Viktor és Kalmár Tibor örökzöldjét az aranylemezekben. Mondjátok meg Máriának!

A táncdalkorszak egyik legnépszerűbb olasz énekesnője Giulia Cinquetti volt, aki 16 évesen az addigi legfiatalabb győztesként zárta a Sanremo-i dalfesztivált. 2 évvel később is szerepelt a versenyen, akkor a La Pioggia című dalt énekelte, ami ugyan nem nyert díjat, hiszen a 6. helyen végzett, de így is világsláger lett belőle. Vándor Kálmán magyar szövegével idézzük fel a Zápor címmel, Harangozó Teri és a Stúdió 11 előadásában.

Két emlékezetes dal jön az aranylemezekben a 60-as évek elejéről és végéről. Németh Lehel 1961-ben énekelte el Deák Tamás és Hajnal István Egyedül a tóparton című dalát, míg a beat korszak sűrűjében 1969-ben született Szörényi Szabolcs és Bródi János szerzeménye az Észafontos Nem a haj, amely az Illés előadásában igazi generációt

0: la.
1: Az aranylemezek képzeletbeli időgépével most 1965-öt vesszük célba, és meghallgatunk három akkor készült felvételt. A dalok közül kettő azonban már akkor is örökzöldnek számított. Seres Rezső Nem az a fontos című sanzonját Kazan László énekelte el, míg a Metro együttes egy 1942-es Karádi Katalin film a Külvárosi őrszoba zenéjét Sándor Jenő és Füredi Imre Nincs kegyelem című szerzeményét dolgozta fel 1965-ben. A kettő között pedig a Szerelmes biciklisták című film zenéje, Fényes Szabolcs és Bacsó Péter Te szeres legalább című örökzöldje hangzik el, Mikes Éva a Stúdió 11 és a Harmónia énekegyüttes előadásában az aranylemezen.

Egy klasszikus örökzöldet énekelt el Czakó Julianna színművésznő 2021-ben Baranyai István és zenekara kíséretével, melynek címe Egy lány, ha elmúlt már 16 éves. Utána pedig a 70-es évek zenés kultuszfilmje, a Kenguru egyik betétdala, Tardos Péter és Huszár Erika Nincs arra szó című szerzeménye csendül fel az aranylemezekben az M7-es együttes előadásában.

Kedves hallgatóink, ma és a héten eddig tartott az aranylemezek. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gyurmán Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. Hamarosan Budai Beatrix érkezik a Hungarikum műfaj a magyar nóta legkedveltebb szerzeményeivel. Aztán 2-től 5-ig Szívküldi szívnek szívesen című kívánság műsorunkban Gál Zoltán műsorvezető és Nemesniki szerkesztő teljesíti a zenei kéréseiket. Mai örökzöld összeállításunkat Dobsa Sándor és a Magyar Rádió Esztrád zenekara előadásában Dobsa Sándor szerzeményével a Véletlen találkozással zárjuk. De hogy a miénk ne az legyen, már most nyugodtan betervezhetik, hogy az aranylemezekkel hétfőn 10-től délig újra várom Önöket. Tölgyi Krisztina vagyok, kellemes hétvégét és jó Dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló. Budavár tövében három
1: táncot járnak. Szeptember 19-én szombaton 10 óra 4 perctől indul őszi népzenei stúdió koncert sorozatunk. Első vendégünk a Carmina Danubiana zenekar lesz, akik a Mohácsi csata 500. évfordulóján történeti énekekkel, balladákkal és népszokások zenéjével idézik fel Mohács és a török hódoltság sokrétű emlékezetét. Várjuk Önöket a Carmina Danubiana zenekar tagjaival, köztük dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval, szombaton 10 óra 4 perctől. Hallgassuk együtt a Mohács, Mohács, mit hoztál ránk című koncertet.
2: Ahol a múlt megelevenedik, és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
3: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
2: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
4: Hogy volt? Szombaton 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében. Ingyenes szűrővizsgálatokat tart a Vöröskereszt a hétvégén. Tovább tart a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Gábor Anikó. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópályakoncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, Európa legnagyobb koncessziós szerződése több mint 23 ezer milliárd forintot érint és 35 évre kötötték meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hozzátette, a magyar autópályák mintegy kétharmadát üzemeltetésbe adták a Mészáros-Lőrinc és Szíj László körébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, a kormány alapvető célja, hogy a magyar közút vegye vissza az üzemeltetést. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban. Erről is a miniszterelnök beszélt a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, az erről szóló törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnének be vezető pozíciót olyan sportegyesületekben, amelyek több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztatnak. A sportvezetőknek 30 napon belül nyilatkozniuk kell arról, hogy érinti-e őket az új összeférhetetlenségi szabály. Elrendelte a székelyudvarhelyi vándor székelyszobor eltávolítását az Arad megyei törvényszék, mert azt Vas Albert ábrázolásnak tekinti. Az írót egy román népbíróság 1946-ban háborús bűnök miatt halálra ítélte, mert felbújtóként felelősnek találta több ember meggyilkolásáért. Vas Albert felelősségét később vitatták, de az ítélet felülvizsgálatát a román bíróság elutasította. A székelyudvarhelyi városvezetés szerint a szobor nem Vas Albertet, hanem a világban szétszóródott székelységet jelképezi, ezért fellebbeznek az eltávolításról szóló döntés ellen. Ezren vehetnek részt a Magyar Vöröskereszt hétvégi szűrővizsgálatain. Mától vasárnapig 10 helyszínen végeznek, egyebek mellett vérnyomás és vércukor szintmérést, a 40 év feletti férfiaknál PSA szintmérést, a nőknél emlővizsgálatot. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek a vöröskereszt.hu oldalon találhatók. Ma kezdődik a 6. E-Színház Fesztivál, hazánk egyetlen online színházi fesztiválja. 10 napon át 18 produkcióval mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. A válogatás Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja. Végül az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk. A pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Kacagni nehéz, sírni könnyebb. Mikor én nagyokat kacagok, dermedten menekülnek szívembe vissza a könnyek. Ady Endre költő soraival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban 2026. szeptember 18-án pénteken is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velünk egészen két óráig. Már is egy jó csokorra való csárdás csendül fel. A kék a kökény recece, a sárga a csikó, sárga a nyereg rajta és a lányok a legény Jól megbecsüljétek című dalt előadja Gombos Maja, aztán Bányai Márton. Kísér Lakatos Miklós és Patai Zoltán zenekara. Jó rádiózást!
3: Kék a

Nem jártam én a templomban. Ács Tivadar és Bitterman Béláné szerzeményét egy korábbi stúdió koncertünkön Kapi Gábor énekelte el Baranyai István zenekarával. Majd szó esik a hullámzó Balaton tetejéről, a kerek erdőről, és egy friss csárdással zárjuk a sort. Kapi Gábor után Gáspár Ani, Kolostyák Gyula és Herr Oliver énekel itt a Dankó Rádióban.

Gyere velem akác lombos falomban. Balázs Árpád és Fényes Lóránt közös szerzeményét Cserszeg-tómai Dankóklubunkon 2018-ban Tarnai Kis László énekelte el Szalai Antal zenekarával. Ezzel a felvétellel indul a soron következő dalcsokor, melyben egytől egyig Dankóklubos felvételek követik egymást. Karcagi Nagy Zoltán a Most még hideg van című andalgóval érkezik ide a Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkba, majd Szalai Antal a Dankó Rádió cigányzenei díj kitüntetett prímás és zenekara az Öreg Csárdást adja elő. A Jó alány, szép alány című János Jenő szerzeményt 60-i kis Gyöngyi nyújtja át a Dankó családtagjainak. És végül Berki Péter zenekara szórakoztat minket. Tartsanak velünk!

Ez is a Dankó Rádió.

Most pedig emlékezzünk együtt ifjabb Járóka Sándor prímásra, aki 1954. szeptember 30-án született Budapesten, és 2007. szeptember 18-án éppen ezen a napon hunyt el, mindössze 53 éves korában. Ifjabb Járóka Sándor már egészen fiatalon muzsikált, hiszen első hegedűjét 4 évesen kapta, 6 éves korától pedig már édesapja zenekarában játszott. Bejárta a fél világot muzsikájával, nótákat, csárdásokat, slágereket nem csak játszott, hanem énekelt is, és ahogyan ő énekelte ezeket a dalokat, na valóban úgy senki. Ifjabb Járóka Sándort 2003-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével tüntették ki. Most emlékezzünk a kiváló prímásra, miközben Pere János és Bangó Margit előadó művészeket kíséri. A Nincsen annyi tenger csillag az égen, és a Csak azért iszom én című dallal indul a soron következő zenei összeállítás. Aztán felcsendül még a Fáj a szívem, jaj, de nagyon beteg, a Sűrűn esik az eső és a Csicsak rózsám hallott című dal. Ekkor már Dancs Anna Mari és Kalina Enikő énekel.

láttad,

magra. Csak azért vigadok sírva, azért borulok a cigányra. Elherasztott engem ez a

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján.

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

a csalánról bizonyára mindenkinek van egy emléke, és általában nem a legkellemesebbek közül. Elég egy óvatlan érintés, és már is csíp, viszket ég a bőrünk, pedig ez a szúrós növény nem csak arra jó, hogy elkerüljük a kertben. A nagy csalán fiatal leveleit régóta használják gyógynövényként, és teát is készítenek belőle. Erdők szélén, réteken, tisztább vegyszermentes területeken érdemes keresni, de csak is kizárólag kesztyűben, mert a csalán a leszedés pillanatában sem felejti el, hogy ő bizony csípős természetű. Milyen érdekes a természet, hogy amit ha megfogunk bánt, de ha már csészébe teszünk és leforraljuk, kellemes itallal ajándékoz meg minket. Hát most egy másfajta lélekmelegítővel folytatjuk, hiszen a kukorica csalán című Csárdás csendül fel itt a Dankó Rádióban, előadja Szalai László, majd Kosári Judit fiával Kosár Szabolcsal énekel, ekkor a Hajátok cigányok című csárdást énekelhetjük együtt, így a nagy Dankó család határon innen és túl. További jó rádiózást kíván Budai Beatrix!

nyár. Aki akar keresni, azt talál is, a lányok tarcizázott az apám is.

megesett, de sokszor megesett, bolond, aki hűtlen párját siratja. Nem leszek én remete a magányba, beleszeretek a szomszéd lányába. Kukorik a család, akad olyan leány, kinél szívem a párját megtalálja. Nem leszek én remete a magányba, beleszeretek a szomszéd lányába. Kukorica csalán, akad olyan leány, kinél szívem a

Szóka Júlia, Hajnal Nikolett, Gergely Anna és Boros Jolán nóta felvételeivel megyünk tovább. Egy szép anyák napi köszöntő csendül fel már is, de tulajdonképpen minden édesanyának szólhat ez a dal, akár születésnapján is, vagy az év minden napján, hiszen gyönyörű dalról van szó. Petró István szerzeményét Szóka Júlia adja elő Balázs József zenekarával, majd a Rózsabokor a domboldalon, az Őrtök bújt a vonóba, és az Egy kicsi ház van a domb tetején című klasszikus magyar nótákkal folytatjuk a sort itt, a Magyar Zene Rádiójában.

0: gyere oda, édes, szeress belém.
1: Miskolci Balogh Zoltán és zenekara játszik, aztán tartunk egy kis szünetet, egy olyan bő 4 perces pihenőre van most módunk, aztán visszatérünk. Én itt leszek, remélem önök is.

0: műsorajánló.
1: Világzenei koncert a Dankó Rádióban ezen a héten is. Ők nem a cigányzene forrás.

0: hagyományos hangszereikkel és bődületes energiájukkal a világ bármely részén meghódítják a közönséget. Önfelett örömzene most pénteken 23 órától. Pornograszt koncert pénteken 23 órától a Népek dalaiban, itt a Dankó Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében. Utalvány formájában küldik az iskolakezdési támogatás második részletét. Tovább tart a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Gábor Anikó. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, Európa legnagyobb koncessziós szerződése több mint 23 ezer milliárd forintot érint és 35 évre kötötték meg. Vétézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hozzátette, a magyar autópályák mintegy kétharmadát üzemeltetésbe adták a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, a kormány alapvető célja, hogy a magyar közút vegye vissza az üzemeltetést. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, közölték a kormány szóvivői tájékoztatón. A pénzt ezúttal utalvány formájában adják, amelyet jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésekre, ruhára, vitaminokra és egyes műszaki cikkekre. Az a több mint 6500 jogosult, aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az első részletet, utólag hozzájut a támogatáshoz. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy évvégéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, szükség van-e az új reaktorokra. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét, közölte a Tisza frakció. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. Elrendelte a székelyudvarhelyi Vándor székely szobor eltávolítását az Arad megyei törvényszék, mert azt Vas Albert ábrázolásnak tekinti. Az írót egy román népbíróság 1946-ban háborús bűnök miatt halálra ítélte, mert felbújtóként felelősnek találta több ember meggyilkolásáért. Vas Albert felelősségét később vitatták, de az ítélet felülvizsgálatát a román bíróság elutasította. A székelyudvarhelyi városvezetés szerint a szobor nem Vas Albertet, hanem a világban szétszorodott székelységet jelképezi, ezért fellebbeznek az eltávolításról szóló döntés ellen. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Végül az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futó zápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk. A pontos idő 13 óra 4 perc.
1: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt a Dankó Rádióban péntek délután folytatjuk Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkat. 13 óra múlt 4 perccel, és már is Koller Katalint, majd Szentendrei Klárát halljuk. A hamis, majd a huncut szemű menyecskékről esik szó. Itt a Dankó Rádióban. Tartsanak velünk!

0: nem hiába születtem én nótás fenyercsének. A mulatom hét határba csak úgy zengott hínen, nem hiába születtem én nótás fenyercsének.
1: Kisasszony napjára elmennek a fecskék, jaj, de szép kék szeme van magának, hely, aki a csókot sose kóstolta, és az írás jól megmondja. Ezeket a népszerű magyar nótákat most hallgassuk meg Nádasdy László, Dóka Zsuzsa, Nyári Zoltán és Farkas Rozika előadásában. Fogadják sok szeretettel!

bizony sohase volt jó dolga. És akinek szeretője nem volt még, annak ez a huncut élet nem volt szép. Engem a szerelem megnyugtat, földi mennyországba eljuttat, de aki a csókot meg se kósolja, annak bizony soha se lesz jó dolga. Engem a szerelem megnyugtat, földi mennyországba eljuttat, de aki a csókot meg se kósolja, annak bizony soha se lesz jó dolga. Hely, aki a nótát sose kedvelte, annak bizony sohasem volt jó kedve. És akinek nótát sose húztak még, annak ez a huncut élet nem

Magyar Köztársaság ezüstérdem keresztjével is elismerték. Számomra pedig különösen kedves emlék, hogy a már megszűnt Márványmenyasszony étteremben sok éven át együtt szórakoztattuk a vendégeket. Kedves Miklós, születésnapodon szeretettel köszöntünk, jó egészséget, sok boldogságot, és még sok muzsikával teli esztendőt kívánunk neked. Isten éltessen sokáig. A folytatásban Lakatos Miklós zenekara kíséri Mátéot, Otiliát, Szőlősi Emesét és Szilágyi Sándort, aztán egy koncertcsárdást is hallgassunk meg együtt. Tartsanak velünk!

Csak úgy mondom magának, ezt a népszerű csárdást Molnár Piroska színművésznő is elénekelte még a Thália Színház mikroszínpadán 2016. szeptemberében. Kísér Szalai Antal és zenekara.

kapott egyedül csak magától. Az illatot a virágról, madallamot az énekes madártól, Tiszán innen Dunántúl, de a csókot egyedül csak magától.

0: magától.
1: Szeretni csak téged lehet én nagyon. Takács Béla előadásában halljuk a folytatásban Solti Károly és Egerszegi Géza közös szerzeményét, majd Karcagi János a Szőke Kislány Csitt, Csitt, Csitt című előadói csárdást nyújtja át hallgatóinknak, míg Farkas Zsolt a Nem tudják, azt csak mi ketten és Kalmár Magda előadásában az Egy cica, két cica című csárdást csendül fel. Hallgassuk meg együtt!

0: csekél, de csuda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

vár, hogy a szíved mindörökre enyém már. Azt sem kötjük senkinek az orrára, hogy találtak kicsi szívünk egymásra.

hát viszlek a két ölelő karomba. Laci után felülünk egy szekélyre, s ráhajtod a kis fejed az enyémére. A kis fejed

Továbbra is jó ebédhez szól a nóta itt a Dankó Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Most egy kérdést tennék fel önöknek, hogy tudjuk-e, ki volt az a Schneider Fáni, akiről az a régi pajkos nóta szól? Nos, úgy tűnik, nem egyetlen, biztosan beazonosítható hölgyet kell keresnünk mögötte, hanem egy régi városi nóta és színpadi figurát, akinek a neve önálló életre kelt. És hogy mi kellett ennek a Fáninak? Hát bizony nem a piros szoknya három fodorral, neki inkább egy gigerli kellett. Ez a régi szó az elegáns, feltűnően csinosan öltözködő divatos férfit jelentette, olyas valakit, aki szeretett mutatkozni, és bizony a hölgyek körül is szívesen forgolódott, más változatban pedig gavallér szerepel, vagyis egy udvarló, aki még a csókot is megígéri. Hát Fáni bizony tudta, mit akar. A szoknya maradhatott a vásárban, neki inkább egy jó vágású gavallér kellett. Jöjjön hát ez a régi vidám csipkelődős nóta, a Schneider Fáni, előadja a Szigeti Fercsi, majd Balogh Tímeával a tiszaparti ácsoknál tehetünk egy kis látogatást. Jó rádiózást!

Csík József, Csala Judit és Talabér Erzsébet nótázik a folytatásban. A Nem kérdem én tőled, a Féltelekelek és a Minek a szőke én nékem című klasszikus magyar nótát halljuk.

kedves hallgatóink. Ennyi fért pénteki jó ebédhez szólanóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben ifjabb Sárközi Lajos és zenekara muzsikál. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, várom önöket hétvégén is, 11 órától a Dankó Extrában, majd ugyanígy a Déli Harangszó és a hírek után jó ebédhez szólanóta című műsorunkban találkozhatunk. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra, és mindeközben, ha tehetik, akkor hallgassanak továbbra is minket, a Magyar Zene Rádióját. A hírek után már Gál Zoltán köszönti önöket, jön a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk, aztán 5 órától Popovics László kollégám ismét egy kedves Dankó Rádió hallgatóval beszélget, ez már a Tudod-e még az Én Nótám című műsorunkban lesz hallható. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallásra, szép hétvégét mindnyájuknak!

0: műsorajánló.
1: Szeptember 19-én szombaton 10 óra 4 perctől indul őszi népzenei stúdió koncert sorozatunk. Első vendégünk a Carmina Danubiana zenekar lesz, akik a Mohácsi csata 500. évfordulóján történeti énekekkel, balladákkal és népszokások zenéjével idézik fel Mohács és a török hódoltság sokrétű emlékezetét. Várjuk Önöket a Carmina Danubiana zenekar tagjaival, köztük Dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval, szombaton 10 óra 4 perctől. Hallgassuk együtt a Mohács Mohács mit hoztál ránk című koncertet.
2: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál! Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében. A hónap végén jelenti be első ügyeit az MVVH. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncesszió szerződést és feljelentést tesz az ügyben. Jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy Európa legnagyobb koncessziós szerződését 35 évre, több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hozzátette, a hazai autópályák mintegy kétharmadát adták üzemeltetésbe a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek, de a kormány célja az, hogy a magyar közút legyen az üzemeltető. A vagyonnyilatkozatokat és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatal a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor. Erről is beszélt a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. A NAV feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. Ha az ellenőrzéskor bűncselekmény gyanúja vetődik fel, a hivatal értesíti a nyomozó hatóságokat. A vagyonosodási vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magasrangú politikai tisztviselőknél 2 év hivatalban töltött idő után. Még a hónap végén bejelentik, hogy melyik 4 üggyel kezdi meg a munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Az utalványok jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, vitaminokra és egyes műszaki cikkekre. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun, Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A pályázati felhívás a kormány weboldalán érhető el. A legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezők jelentkezését jövő péntekig várják. Az Eötvös Loránd Tisztudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Kraszna Horkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. A vízi malmairól híres Pápa teszéren tartották az idei kulturális örökség napjainak megnyitóját. A Veszprém megyei településen működött egykor a legtöbb 25 vízi malom az országban. Ezek közül mostanra 4-et felújítottak, ezeket most meg is lehet nézni. A hétvégén országszerte több száz épület, közintézmény nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. Híreink végén a várható időjárásról. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 10-16, holnap délután 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. 14 óra múlt 4 perccel.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket péntek délután a Kívánság műsorban, és nagy szeretettel köszöntöm a Diánákat névnapjukon, illetve azokat, akik szeptember 18-án születtek. A szerkesztő ma is nemes neki, a hangmérnök Wolf Attila nevükben is nagyon kellemes zenés délutánt kívánok. Telefonszámunk 061-759-6071, várjuk további kedves kéréseiket. Bánáti Zsoltnak Szeghalomba lánya Brigitta küldi kedvenc nótáját, Szászkatit Baranyai István zenekara kíséri, országúton hosszú a jegenyes orr.

A drága édesanyát, nagymamát és dédmamát, Onder Imréné Marika nénét Benken 90. születésnapja alkalmából köszöntik gyermekei, három unokája és két dédunokája, mint írják, egy olyan édesanya, aki az egész életét elszolgálta családjáért, akinek az útja tele volt nehéz munkával, lemondással, küzdelemmel. Mindennapi jóságát köszönik, és végtelen szeretettel kívánnak erőt, jó egészséget és békés boldog éveket, mi is szeretettel gondolunk rá. Gáspár Annének el, ezüst haját simogatom.

Sípos Árpádné Egerből kérte a következő dalt, Faragó Andrást, Johann János zenekara kíséri, Asszonykám adj egy kis kimenőt.

Hajdúsámsomban Kun Sándorné Rozália szeretné meghallgatni a következő legendás dalt. Darvas Iván énekel, Várj reám!

szerencsés legény. Nem tudhatja senki sem, csak mi ketten azt, hogy te voltál ott én velem, hol halál maraszt, s te mentettél meg, és hol.

Tokai Lászlóné férjének kérte legkedvesebb nótáját, Szász Halombattáról, Kovács Lajost Balog Albert zenekara kíséri, az egri ménes, mint szürke.

0: mondom.
1: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
2: Szép napot kívánok! Keresztúron Rácz Barnát szeretném köszönteni, szeptember 18-án lesz 85 éves. Kívánok neki jó egészséget.

kedves kis orcáit, a Pestig csókolja. Ajándék a csókja. Unokái kezét magához szorítja. Kedves kis orcáit, a Pestig csókolja.

0: Szélesné Julika kedvenc előadójától, Egri Józseftől kért nótát, mindjárt nóta csokor is kerekedik ebből, kíséri fia Berki Béla zenekara, Szép asszonynak kurizálok.
1: Szép!

Tihanyba Berki Károly nénak szeretettel küldi a következő gyönyörű örökzöldet Sárdi Ferenc, Zalotnai Sarolta énekel, Félteni kell.

Bencik Edit Intaházán szeretné meghallgatni a dalt, és küldi minden ismerősének szeretettel. Gál Gabriellát Vörös Kálmán zenekara kíséri. Nézek, nézek a semmibe.

0: igazán szeretni.
1: Molnárné Emma húgának küldi szeretettel a következő dalt Egerszalókra. Koltai Zoltánt Mészáros Tivadar zenekara kíséri, Hallod rózsám, Katika.

0: doktor meg a patika. A két karom átölelkatika, az lesz a doktor meg a patika.
1: Oroszlainé Etelka kérte a következő dal Debrecenből, Bárány Pál Lászlót Bora Kovács Andor zenekara kíséri, üssek ő, én nem törődöm a világgal.

0: álmodalmon táncolhat.
1: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: János vagyok, Csongorácsonát megyéből a Szelepén. Feleségem emlékére egy éve múlt el. A homokórát szeretném kérni. Dankor rádiót hallgatom, örökké egyedül vagyok. További két napot öröknek viszhal.
3: Köszönöm, hogy hívott minket. Por Péter énekel, Körmendi Péter zenekara kíséri.

Kandor Józsefné érsek családon szeretné meghallgatni a következő dalt. Zalatót Erzsébetet Járóka Sándor zenekara kíséri. Nem zavarom életedet.

Mészárosné Marika Makóról kérte a következő nótát, Jákó Verát Lakatos Vince zenekara kíséri, hosszú lábú gólyamadár.

Sárosi Bernadett Győrből a következő dalnak azt a felvételét kérte, melyen Lehocki Zsuzsát és Kovács Brigittát halljuk. Anyám, anyám, édesanyám, mondd meg, kérlek.

Kérjük máskor is ezt a remek feldolgozást. Parázsó Ildikó Nyíregyházáról kérte a következő dalt. Szinetár Dóra és Berecki Zoltán énekel. Én hogy szeressem őt, mondd.

Püspökladányból Keserű Sándornak kérte felesége a következő nótát, Győri Szabó Józsefet Kozák Gábor József zenekara kíséri, azt hallottam kis angyalom vasárnap.

Dominika írt nekünk, nagymamámnak, nanukának 86. születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot kívánok. Somogy Vámosan özvegy Sipos Györgyné, mindenki Emma nénie, ma ünnepli 86. születésnapját. Sok szeretettel kíván boldog születésnapot, jó egészséget és sok örömet, dédunokája, három unokája, két menye és két fia. Solti Károlyt Lakatos Sándor zenekara kíséri, szeretnék május éjszakákon ellopni minden orgonát.

További kedvencekkel várom Önöket műsorunk következő órájában. Mátyásföldi hangár mellett, ahogy én szeretlek, kertünk végén napraforgó virágzik, többek között ezek a dalok hangzanak el, most pedig a hírekig a Cifra együttes játszik.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Rutka Róbert zenész, zeneszerző lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a filmzenék világa, hogy miként lesz valakiből filmzeneszerző, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy milyen nagyszerű színésznő volt Tompos Kátya, aki nagyon fiatalon hagyta itt az evilági életet. Vasárnap Falusi Marian énekes előadó művésszel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy milyen volt anno egy tehetségkutató televíziós műsorban lehetőséget kapni és bizonyítani, de azt is megtudhatjuk majd, hogy a Paddő másik tagja, Lang Györgyi, milyen ember volt a színpadon kívül, s hogy miért nem lehet feledni Györgyi személyét ennyi idő után sem. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
4: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: A szerkesztő Berente Marian nevében is köszönti önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztató. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy Európa legnagyobb koncessziós szerződését 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hozzátette, a hazai autópályák mintegy kétharmadát adták üzemeltetésbe a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek, de a kormány célja az, hogy a magyar közút legyen az üzemeltető. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását. Mint közleményükben írták, a most jogilag aggályosnak és túlárazottnak tartott megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként. Magyar Péter kormányfő pedig abban az évben augusztustól volt a Magyar Közút igazgatósági tagja. Az autópálya koncesszióról szóló szerződés májusi aláírásakor ugyanakkor egyikük sem töltötte még be az ellenzéki párt által jelzett pozíciót. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Magyarország az előző támogatási ciklus csaknem 78 milliárd forintos keretéhez azért nem jutott hozzá, mert nem sikerült megállapodni a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón elmondta, hogy az erről szóló törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnek be vezető pozíciót olyan sportegyesületben, amely több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztat. A vízimalmairól híres Pápateszéren tartották a kulturális örökség napjainak megnyitóját. A hétvégén országszerte több száz épület, közintézmény nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. Az idei programsorozat mottója a veszélyben lévő kulturális örökség megújulása, újragondolása. Megnyílt az idei arcplakát kiállítás. Az idegrendszerváltás címmel meghirdetett pályázatra csaknem 900 alkotás érkezett. A fődíjat Küger Johanna illusztrátor kapta Fejben dől el című munkájáért. A közönség díjat a látogatók szavazatai alapján adják majd át. A köztéri kiállítás október 18-áig látogatható a fővárosban, a Petőfi híd Budai híd főjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem E épület melletti parkolóban. A hétvégén is folytatódik az őszi idő sok napsütéssel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 10-16, holnap délután 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. 15 óra múlt 4 perccel.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort. Tuba Katalin a Monti csárdást kérte, amelyet ezúttal Pere Jánostól és a Fantázia Szalon zenekartól hallunk.

A következő dalt Beleznai Tibor kérte, Kutasi Katalint Lakatos György zenekara kíséri, Ha te úgy szeretnél, mint én téged.

Kárpáti Csabának Gödöllőre nővére küldi a következő vidámdalt, Dócs Péter énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara, Mátyásföldi hangár mellett.

ember. Mátyásföldi hangár mellett várlak, rózsám, hogyha kellek, jöjj el este, együtt megyünk eszékre. Vígan szúg a propeller, közben bátran csókolózhat az ember. Mátyásföldi hangár mellett várlak, rózsám, hogyha kellek, jöjj el este, együtt megyünk eszékre. Mátyásföldi hangár mellett kis biplánom ott

Mátyás földi hangár mellett kis biplánom ott telelget, azon szállunk a boldogság vonába. Mert ha nem adsz hiába, ejtőernyőn kiszállhatsz a Dunába. Mátyás földi hangár mellett kis biplánom ott telelget, azon szállunk a

0: ejtőernyőn kiszállhatsz a Dunába. Mátyás földi hangár mellett kis biplánom ott telelget, azon szállunk a boldogság honába. Mert ha nem adsz hiába, ejtőernyőn kiszállhatsz a Dunába. Mátyás földi hangár mellett kis biplánom ott telelget, azon szállunk a boldogság honába.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Háromházi Györgynek és kedves feleségének, Erzsikének 50. házassági évfordulójuk alkalmával kívánunk sok jó egészséget és boldogságot családja körébe, Lilus és Géza. A ketten az úton szeretném küldeni.
3: Mi is nagyon sok szeretettel köszöntjük őket. Zárai Márta és Vámosi János énekel.

Bát Monostoron Ormai Andrásné szeretné meghallgatni a következő dalt. Turai Kis Mária énekel Lendvai Csócsi Jenő zenekara kíséretével. Még egy éjszaka.

Komáromban Tornyi János feleségét szeretné meglepni a következő nótával. Bokor Jánost Tordai Zoltán zenekara kíséri. Szép a rózsám, nincs hibája.

A Dankó Rádió kívánságműsorát hallják ma is 5 óráig, mint a hét minden napján. Nyírmegyesről Somogyi Lászlóné kérte a nótát, melyet Kovács Apollónia ad elő, a Szabolcsi kertek alatt.

0: megyek a nyáron. Almán áris édesem, a csókol a száj, nem várom, ha mindatok magad az ágon. Szekeresi barna gyerek, csak én újra tiéd legyek a nyáron.
1: Kakucson Belickiné Marikának nagyon jó egészséget és minden jót kíván, nászasszonya, Szécsi Pál énekel, könnyezem.

0: Mutaskedvű volt az apám című rovatunkban, híres művészeket kérdezünk arról, melyik a kedvenc nótájuk, most egy kitűnő színésznőt hallunk.
1: Tordai Teri vagyok, örülök, hogy beszélhetek a Dankó rádióban. Nagyon szeretem, mert visszahozza a gyerekkoromat, a fiatalságomat, és van egy kedvenc nótám, ahogy én szeretek, nem szeret úgy senki. Ez mikor nagyon-nagyon szerelmes voltam, akkor betöltötte az életemet és a hangulatomat és a szívemet, lelkemet. Most meg tulajdonképpen szerelmes vagyok az egész világba, az emberekbe. A szerelmet átváltja a szeretet, de a nótának a szeretete megmaradt.
0: De jó volt hallgatni a művésznőt. Baranyi Zsoltnak küldi ugyanezt a nótát, szép szerelme, és üzeni, hogy nagyon szereti. Simon Boglárka és Jenei Gábor énekel, kísér Budai Sándor zenekara, ahogy én szeretlek.

Veszprémből Síposné Erzsike kérte a következő dalt. Miklós Katát Járóka Sándor zenekara kíséri, kertünk végén napraforgó virágzik.

Kabára Garami Jánosnak felesége kérte a következő nótát, Miklós Szilviát ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri, szántok, vetek, boronálok a siklódi határban.

0: Évköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Üdvözlöm Önöket, Irénke vagyok. Szeretnék egy nagyon kedvenc nótámat meghallgatni. Életemben csak két nőt szerettem. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm a hívását. Tarnai Kis László énekel, kísér Lakatos Mikrózenekara.

0: ragaszkodott.
1: Bircini Erika kőszegről kérte a következő dalt, Kemenes Sarolta énekli, Ere szaladt fészkel a fecske.

Színás Jéné Marikának szomszédja küldi a következő nótát Békésen, lent el a Josti Fjab Sánta Ferenc zenekara kíséri, Kék a szeme.

a madár, miért is hoztad ilyen szépnek a párom? Huncud betyár, tudja jól, hogy egyre jobban imádom. Új a madár, miért is hoztad ilyen szépnek a párom? Szőke haja, angyal szőke haja.

0: madár, büdös meg a vélem is csak cicázik. Jaj, de nagy kár, hogy szerelme, mint a tenger hullámzik. Új a madár, büdös meg a vélem is csak cicázik.
1: Zsirainé Kovács Terike Budapesten bátyjára Misire 84. születésnapja és halálának 25. évfordulója, illetve közelgő névnapja alkalmából emlékezik. Tolnai Andrást Németh Csicsó József zenekara kíséri. Valakiért szól a harang.

Kardosné Erika balatonfenyvesen emlékezni szeretne a következő dallal. Az Omega együttest halljuk, az égben lebegők csarnoka.

Mikepérsről Margitka néni kérte a következő nótát, Somogy Erikát Johann János zenekara kíséri. Sárga a rigó, kerek a cipó.

0: könyv, imád alva elvallagnál, sárga a rigó, kerek a cipó, nekünk már házasodni volna jó.
1: Nagyszerű, remek dalokkal várom Önöket a hírek után vissza. Tolnai Klári énekel majd, búcsúzás. Szeptember volt, ezt Korda Györgytől halljuk, és elhangzik a Donát úton is Kovács Erzsitől. Most a Magyar Rádió népi zenekara játszik.

0: műsorajánló.
1: Világzenei koncert a Dankó Rádióban ezen a héten is. Ők nem a cigányzene forrását használják, ők maguk a forrás. Egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel és bődületes energiájukkal a világ bármely részén meghódítják a közönséget. Önfelett örömzene most pénteken 23 órától. Barnograszt koncert pénteken 23 órától a Népek Dalaiban, itt a Dankó Rádióban.
2: Ősszel minden megváltozik.
3: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
2: De van, ami marad.
4: Most már minden világos.
5: A baba teljesen egészséges.
4: Ez egy igazi csoda.
2: Pillanatok, amelyek összekötnek.
6: Éljük tovább az életünket.
7: Ez minden vágyom, Maria.
2: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
8: Éljen az új borkirálynő.
2: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
9: Nagyon köszönöm.
2: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
10: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
11: Anyu, már úgy várom az új kincses kalendáriumot.
12: Én is kincsem, ezért már meg is rendeltem.
13: Ön is fizessen elő a kincses kalendáriumra a postán.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
14: A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Orosz nyersanyag nélkül is biztosítható az ország gázellátása. A hónap végén jelenti be első ügyeit az MVVH. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel. A vagyonnyilatkozatok és az érintettek életmódját is vizsgálja majd az adóhivatal a politikusok vagyonosodási ellenőrzésekor, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati tájékoztatásán. A NAV feladata lesz az eltitkolt vagy elrejtett vagyonelemek feltárása is. Ha az ellenőrzéskor bűncselekmény gyanúja vetődik fel, a hivatal értesíti a nyomozó hatóságokat. A vagyonosodási vizsgálatok automatikusan indulnak majd a jelenlegi és egyes korábbi magasrangú politikai tisztségviselőknél 2 év hivatalban töltött idő után. Még a hónap végén bejelentik, hogy melyik négy ügyjel kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Mint fogalmazott, a büntetőeljárások megindítása mellett a vagyon visszaszerzés is a feladatuk lesz. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz az ország ellátása jövő októberre, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban azt mondta, az ország több irányból is képes gázt beszerezni. A tárcavezető beszélt arról is, hogy az év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, hogy szükség van-e az új reaktorokra. Újraindult a gyártás az ország egyetlen csempegyárában Tófejen. Az egykori Zalakerámia üzem új tulajdonosa a Szatmári cégcsoporthoz tartozó magyar tulajdonú Terra Danubia Kft. A tervek szerint a meglévők mellett új termékeket is fejlesztenek majd, amelyek nem csak a magyar piacra, hanem exportra is szánnak. A gyárban jelenleg évi 1,5 millió négyzetméternyi árut képesek gyártani. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A pályázati felhívás a kormány weboldalán érhető el. A legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezők jelentkezését jövő péntekig várják. Feljelentéseket tett a belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökség átvilágítása során talált hűtlen kezelésre és más bűncselekményekre utaló szerződések miatt. Az öt vitatott megállapodás között volt áron alul bérbeadott állami ingatlan, túlárazott beszerzés, valamint ingyen biztosított sporteszköz. A sportügynökség vezetőjét a holnap elején menesztette Pósfai Gábor belügyminiszter. Egy hír az utakról, két autó ütközött az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé a csepeli pihenőhely után a 20-as kilométernél. A járművek a legbelső sávban vesztegelnek, már 7 kilométeres a dugó. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel, csak elszórtan lehetnek záporok, a szél mérsékelt marad, éjszaka 10-16, holnap délután 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. 16 óra múlt 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
7: Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat, és folytatjuk a kívánságműsort. Telefonszámunk 061-759-60-71. Budapesten Otiliának és Petronellának küldi nagyon sok szeretettel a következő slágert, a Kunhegyesi Mama, az Apostol együttes játszik, Eladó, kiadó most a szívem.

következő dal Czakóné Erzsi Várain az idősek otthonában szeretné meghallgatni, és édesanyjára is szeretettel emlékezik. Szigeti Fercsit Báder Ernő zenekara kíséri, Elfelejt a te szíved, elfelejt.

Meződi Istvánné édesapja kedves nótáját kérte Vihar Keresztesről, Csőr Józsefet Fehér Sándor zenekara kíséri, Jaj, de sáros az utcátok galambom.

Kerecsendről Gulyásné Piroska kérte kedvenc előadójától a következő dalt. Bányai Márton énekel, Sárga Rigó, Sárga Csikó.

0: Ezek a mesének kákán csomót, jaj, de könnyen találnak. Nékem, így jó, nékem, menj neked a szombaton, a vasárnap.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Nautom familiától kérem szépen a holnap hajnalig. Köszönöm szépen, Gyöngyi voltam. A Tünde is kéri, köszönjük szépen.
3: Örülök a telefonjuknak, a Nautom familiát halljuk holnap hajnalig.

édesanyjukra, aki a szekszárdi temetőben nyugszik, halálának 110. évfordulója alkalmából emlékeznek gyermekei, Terike és György családjukkal. Pataki István énekel, édesanyám is volt nékem.

Kívánság műsoraink egyik leggyakrabban kért dala következik. Eszter Edelényből kérte ezúttal. Tolnai Klári énekel, búcsúzás.

az élet színpadán. A búcsúzás egy kétszemélyes darab, hol a végzet írja minden egyes szavad, hol nem tudod, hogy mit, hogyan csinálj, csak azt tudod, hogy a szíved nagyon fáj. A búcsúzáskor könnyes lesz a szem,

tartozás egy két személyes darab, hol a végzet írja minden egyes szavat, hol nem tudod, hogy mit, hogyan csinálj, csak azt tudod, hogy a szíved nagyon fáj. A búcsúzáskor könnyes lesz a szemed, hiszen valakinek átadod a helyed. Ki ellopja a tegnap örömét, és rád zuhan a hirtelen sötét. Mi történt? Folyton ezt kérded. Mi történt? Hol a régi varázs? Mi történt?

0: elkapják a szelek. Már nem segít se könyörgés, se vád, te félreállsz, s az élet megy tovább. Már senki sincs, már semmi sincs, és az élet megy tovább.
1: Asztalos Mihálynak Lentibe lánya és veje küldi a következő nótát, Huszár Józsefet Jónás Mátyás zenekara kíséri. Jaj, de magas ez a vendégfogadó!

Imre bácsi Hévízen szeretné meghallgatni egyik kedvenc nótáját, melyet Miklós József énekel, kísér Olá Kálmán zenekara, Sudár magas a nyárfa teteje.

0: szemedet, nem veszelek el soha. S hárma taposom a fényképedet, nem veszelek el soha.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Szeretnénk küldeni egy számot 89. éves születésnapjára és halálának 21. évfordulójára Szegvárra, azt a számot, ahova én elmegyek, nincsen onnan visszatérés. Nagyon szépen köszönöm.
3: Köszönöm a hívását. Pallu Imrét a Magyar Rádió népi zenekara kíséri. Darumadár útnak indul.

Dangó Rádió kívánság műsorát hallják. Szabolcs Istvánné Kisvárdáról kérte a következő dalt, Mozsár Imre énekel. Szomszédunknak van egy hamis kutyája.

Dúnak van egy hamis kutyája, az idegen a ház körül nem álljon. Én nekem is megszabtam a nadrágot, amelyik beátmáztam a palánkon. Én nekem is megszabtam a nadrágot, amelyik beátmáztam a palánkon. Engem már a szomszéd kutyája, mert feleségem lett a szomszéd lejánya, de azóta is siratom a nadrágon, amelyik beátmáztam a palánkon, de azóta is siratom a nadrágon.

0: hajdon, amelyikébe átmásztam a falánkon.
1: Jászberényből Fábienné Marika kérte a következő dalt. Marvai Pálma az előadó. Ez a legény bekényes.

édesanyjára, aki 20 éve nyugszik a budafoki temetőben, emlékezik Horváth Marika, Kovács Erzsi énekel a Donát úton.

Martin Mosdóczy Károlyné szeretné meghallgatni a következő nótát. Pécsi Kis Ágnest Szalai Antal zenekara kíséri Sötét erdő sűrűjéből.

Katalin apósának Szilágyi Antalnak küldi a következő nótát. Hajdúszböszörménybe Dömsödi Farkas Bálint énekel, Kérges a tenyerem.

Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk hangzott el, hamarosan Popovics László köszönti Önöket a hírek után. Ma Imrével beszélget, aki hálás az életéért, mentősként sok olyan emberi sorssal találkozik, amelyek mellett a saját problémái eltörpülnek. Tanulságos beszélgetés lesz. Figyelmükbe ajánlok egy holnap délelőtti műsort, ugyanis elárulom, itt már egy mikrofon erdő vesz engem körbe a stúdióban. Holnap egy hatalmas népzenekar fogja Önöket itt várni, egy csodás népzenei koncerttel, a Carmina Danubiana játszik délelőtt 10-kor, Vasvári Anna Mária lesz a háziasszony, tehát ne szalasszák el ezt a holnap délelőtti élményt, élő koncert innen a Dankó Rádió stúdiójából. A kívánságműsort Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok, nagyon kellemes hétvégét kívánok, Balog Elemér játszik cimbalmon, viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló.
1: Szeptember 19-én szombaton 10 óra 4 perctől indul őszi népzenei stúdió koncert sorozatunk. Első vendégünk a Carmina Danubiana zenekar lesz, akik a Mohácsi csata 500. évfordulóján történeti énekekkel, balladákkal és népszokások zenéjével idézik fel Mohács és a török hódoltság sokrétű emlékezetét. Várjuk Önöket a Carmina Danubiana zenekar tagjaival, köztük dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval szombaton 10 óra 4 perctől. Hallgassuk együtt a Mohács Mohács mit hoztál ránk című koncertet.
2: Ahol a múlt megelevenedik és előkerülnek a kulisszák mögötti titkok.
3: Közös élményeink a színház és a film világából. Igaz történetek, amelyeket eddig még nem hallottunk.
2: Beszélgető társaink a legnagyobb legendák.
4: Hogy volt? Szombaton 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Mama, hallottad? Már meg lehet rendelni a kincses kalendáriumot. Emlékszel, tavaly is mennyit olvasta az unokád?
6: Ön is fizessen elő a kincses kalendáriumra a postán vagy a hírlapkézbesítőknél.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. A szociális ágazat dolgozói tüntettek a miniszterelnökségi épülete előtt. Megnyílt az idei arcplakát kiállítás. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökségi épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, akiktől türelmet kért. Közölte velük, hogy a kormánynak át kell alakítania az összeomlott költségvetést, és dönteni kell arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Emellett az is kérdés még, hogy jövőre egy vagy két lépcsős emelés legyen. Magyar Péter egyúttal átvette a szakszervezet bértábra javaslatát, és egyeztetésre hívta annak képviselőit. Új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A szervezet egyebek mellett környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány átalakítja az élelmiszerlánc felügyeletet területi rendszerét is. A járási feladatokat megyei szintre szervezik, a népik pedig további hatásköröket kap. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A központi választási bizottság szerint kora délután a részvételi arány meghaladta a 10%-ot. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A testület egyik szóvivője felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz állam kizárja a demokratikus ellenzéket a versenyből. A választáson 10 párt szerepel, miután a legfelsőbb bíróság törölte a parlamenten kívüli, a háborút ellenző liberális jablokla párt szövetségi listáját. Itthon idegrendszerváltás címmel megnyílt az idei arcplakát kiállítás. A pályázatra csaknem 900 alkotás érkezett. A fődíjat Küger Johanna illusztrátor kapta Fejben dől el című munkájáért. A köztéri kiállítás október 18-áig látható a fővárosban, a Petőfi híd Budai híd főjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem E-épület melletti parkolóban. Ma kezdődik a 6. online e-színház fesztivál. 10 napon át 10 18 produkciót láthat a közönség. A válogatás Csehov Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 10-16, holnap délután 24 és 29 fok között alakul majd a hőmérséklet. A pontos idő 17 óra 4 perc.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Köszöntöm Önöket! Kezdődik a Tudod-e még az Én Nótám című műsor itt a Dankó Rádióban, amelyben naponta más-más hallgatónk idézi fel élete fontosabb eseményeit. Ha Ön is bemutatkozna a műsorban, hívja a 061-759-60-71-es telefonszámot, vagy írjon a dankoradio@mtva.hu e-mail címre. Mondja fel üzenetrögzítőnkre, vagy írja meg e-mailben a nevét, telefonszámát és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban szeretne szerepelni.
1: Foglalkozásom a mentőknél van. Én 26 éve mentőzöm, 30 éve vagyok az egészségügyben. Én azért találkozom, nem mondom, hogy nap mint nap, de elég gyakran olyan sorsokkal, olyan tragédiákkal, amire azt gondolom, hogy nem, tehát mi egészségesek vagyunk, és ahhoz a beteghez képest tegyük össze a kezünket, és adjunk hálát, hogy csak ennyi baj jutott.
0: Egy 49 esztendős úriemberhez látogatunk, Jászkara Jenő településre. Úgy hívják, hogy Imre, az ő kedvencei jönnek itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: Farkas Endre.
1: Üdvözlöm Imre, Popovics László, Dankó Rádió. Jó napot!
0: Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Hogy van Imre mostanság? Régen beszéltünk már.
0: Régen beszéltünk, vártam hívását, mint ahogy legutóbb egyezkedtünk, hogy majd későbbiekben fogunk beszélni. Hát, hogy vagyok kérdés, azt tudnám válaszolni, nem dicsekedhetek. A legutóbbi beszélgetésünk volt, azért történt egy smás.
1: Tehát, hogy hallom, akkor nem jó dolgok.
0: Sérüléses panaszokkal, meg ilyen fűzógásos történetekkel, és igazából nem lett meg a baj forrása. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is olyan betegség, hogy meg kell tanuljak majd vele együtt élni.
1: Közben belebeszéltem, tehát szédüléses és fülzúgásos panaszokkal?
0: Így van, szédülés, fülzúgás, ilyen igazából nem nagyon tudta megmondani eddig egy doktor sem, hogy ennek mi is.
1: De miért került kórházba? Miért nem csak egy sima kivizsgálás?
0: Hát, volt kivizsgálás, volt úgy mindenféle. Ugye korábban, amikor beszéltünk, említettem, hogy én magam is az egészségügyben dolgozom már több mint 30 éve. Tehát azért van rálátásom is a dolgokra, hogy végig is jártunk minden vizsgálatot, de igazából nem derült ki, hogy mi is okozza ezeket a tüneteket. Volt egy nagyon kedves fülorgégész doktornéni a Kecskeméti Kórházba, és amikor először elmentem hozzá így az ambulanter vizsgálatra, beszélgettünk, nyilván mondtam a bajaimat, meghallgatott, kérdezte, mivel foglalkozom, elmondtam neki, hogy miket csinálok, és ő ránézett, és mondta, hogy nem gondolt még arra, hogy visszát kellene ebből venni, és lehet, hogy megszűnnének ezek a panaszok. Úgyhogy lehet, hogy neki van igaza, és tényleg visszát kellene fogni egy picit a munkákat. Csak hát ez nem olyan egyszerű, mint hogy itt szoktuk is a kis falunkba polgármesterről beszélgetni, hogy egyszer felvettük a kalapot, akkor azzal köszöngetni kell. Tehát vagy csinálunk valami normálisat, vagy nem csináljuk. Csak nagyon nehéz ebből a mókus kerékből egyáltalán
1: ezek a mondatok gyakorlatilag predesztinálják az ember életét. Tehát ha egyszer már valamit elkezdtünk, akkor azt csinálni kell. Mert én egyébként pont ugyanebben a mókus kerékben utazom, vagy pörgök, mint ahogy ön is jelen pillanatban, hogy lassítani kell, nincs mese, tehát tényleg...
0: Igen, csak hogy mondjam, tehát ugye a munkákban egyre kevesebb az a humán erőforrás, akikre támaszkodhatunk. Én nem akarok sötét képeket festeni a jövőt illetően, de valahogy én a mai fiatalokban nem látom a munkakedvet, a bizonyítási vágyat, mint ahogy mi is fiatalon csináltuk, és majdnem, hogy így... hogy hívják ezt, nem találom a megfelelő szót hirtelen.
1: Motiváció.
0: Rivalizáltunk egymással, hogy igen, én ezt meg tudom emelni, de én még többet tudok emelni, és akkor én többet tudok vinni, most egy ilyen mezőgazdasági munkákról beszélek, tehát hogy akár egy terménybehordásnál, bármiféle munka egyébként, de beszélhetünk az élet bármely területéről, volt köztünk egyfajta ilyen kis virtuskodás, ez a jó szó, hogy na, majd én megmutatom, hogy na figyelj, gyerekek, így kell ezt csinálni.
1: Igen.
0: A mai fiatalokban én ezt nem látom. Tehát inkább úgy állnak a munkához, tisztelete kivételnek vannak, tudok én is, vannak fiatalok, akik becsületesen és csinálják, ahogy kell, de nagy részük én azt gondolom, inkább úgy áll a munkához, hogy más is odaférjen.
1: Hát igen, az a helyzet, hogy ezek azok a kérdések, amire itt válaszokat nem fogunk tudni adni, mert azt gondolom, hogy ezek már olyan kérdések, amit szakember tudna igazán jól megválaszolni, hogy ténylegesen van-e egy ilyen hatás, hogy a mai fiataloknak...
0: Lehet, hogy nem látom jól a dolgokat, csak én így a magam környezetéből indulok ki, hogy nem nagyon tudok olyan fiatal, most ezek tizenévesekről beszélek, aki majd esetleg átvenni itt akár a mezőgazdasági részt, bármi olyan szakmát
1: lehet, hogy később érnek be.
0: Lehet. Én nagyon félek ettől a mostanában divatos mesterséges intelligenciától, hogy ez majd így fölénk kerekedik, és igazából mindenki erre támaszkodik. Tehát amikor már a gyerekek a mesterséges intelligenciával íratják a dolgozatokat, és valahogy úgy nem látom azt ebben sem, hogy nem, majd akkor megmutatom, hogy jobbat tudok írni, mint a mesterséges intelligencia.
1: Hát mindenképpen szóval... változik a világ, az biztos.
0: Ami viszont, gondolom, biztos, nem jó irányba.
1: Ami viszont biztos, hogy nem változik ebben a műsorban, hogy három dalt meg fogunk hallgatni. Most Imrétől, jó? Az ő kedvencei jönnek, tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Imre van velünk a vonalban, vele beszélgetünk. Azt mondják, hogy szerencsém van. Gál Gabriella előadásában fogjuk meghallgatni majd a felvételt. Szerencsés típus, Imre, egyébként?
1: Ahogy a nóta cím is mondja, azt mondják, hogy szerencsém van. Igen, tehát, hogy nem panaszkodhatok. Én azt gondolom, hogy el kell fogadni azt, amit odaföntről ránk mértek. Én nekem ez jutott, én nagyon boldog, elégedett embernek gondolom magam, és hálát adok mindenért, ami van, tehát a családért, a gyerekekért, és az ő egészségükért, ez a legfontosabb. Hát itt az beszélgetésünk elején rátértünk itt az egészségi állapotomra. Nyilván vannak bajaim, akár a cukorral, akár ezekkel a szédüléses bajságokkal, de azt gondolom, hogy vannak olyan emberek, akik ennél sokkal nehezebb helyzetben vannak, és úgy kell éljék az életüket. Én ezért hálás vagyok, hogy nekem csak ennyi baj jutott. Nekem eredendő foglalkozásom a mentőknél van. Én 26 éve mentőzöm, 30 éve vagyok az egészségügyben. Én azért találkozom, nem mondom, hogy nap mint nap, de elég gyakran olyan sorsokkal, olyan tragédiákkal, amire azt gondolom, hogy nem, tehát mi egészségesek vagyunk, és ahhoz a beteghez képest tegyük össze a kezünket, és adjunk hálát, hogy csak ennyi baj jutott.

0: Tehát amikor elmegyünk olyan családhoz, ahol néhány éves gyermekek végstádiumú tumoros betegségbe szenvednek, én azt gondolom, ennél nagyobb tragédia, amit gyakorlatilag szerintem feldolgozni nem lehet. Tehát ennél szörnyűbb dolog nincs az életben, és akkor azt mondom, hogy nincs is én nekem igazából semmi bajom, hogyha azt az oldalt nézem. Úgyhogy én így próbálom ezt felfogni, hogy jó, vannak bajok, meg kell vele küzdeni, ezt miért ránk valamiért, de ne legyen ennél nagyobb baj, és a gyerekeim egészségesek legyenek, tehát én azt gondolom, ez a legfontosabb számomra.
1: Hát most egy nagyon szélsőséges példát mondott, egy tényleg szörnyű példát, tehát ez
0: igen,
1: ahogy mondja
0: ez a... Igen, ezt mondtam, mert az elmúlt hetekben volt ilyen...
1: Nem, megértem, nem is erre akartam ezt a gondolatot kifuttatni, hanem hogy nem is kellenek szélsőséges példák, hanem akár egy sérültet, hogyha lát, akár egy kisebb problémával bajlódó, vagy kisebb egészségkihívással bajlódó embert, akkor is mindig kap egy ilyen kis emlékeztetőt, hogy mennyire jó nekem, hogy nem...
0: Igen. És ugye a kidulálók csak azt látják, hogy nekem jó, mert tényleg... jól élünk, mindenünk megvan, viszonylag egészség, gyerekeink. Tehát azt mondja a kívülálló, hogy neked szerencséd van, mert te jó helyre születtél. Azokat a napi problémákat, gondokat, azt ugye senki nem látja, hogy ebben mennyi munka van, mennyi lelki, mondjuk az teher, amit cipelni kell, ami ugye az embernek a munkája során ráragad. De nem csak ez, tehát ugye én itt ez mellett, a mentőzés mellett az önkormányzatnál is dolgozom, illetve hát ott van a főállásom, a mentő az már csak félállás, és azért itt is vannak embereknek problémája, amit meg kell oldjunk, segítségre szorulnak, tehát itt is mindig azzal találkozik az ember, hogy másokon segíteni, problémákat megoldani, de nem csak embereknek személyes problémáit, nyilván rendezvényeket lebonyolítani, ott is mindenkinek minden probléma. Nagyon kevesen
1: csak feltűnt, hogy ugye nagyon hálás a saját helyzetéért, és azt az összefüggést véltem felfedezni, hogy ennyire hálásak tudjunk lenni, ahhoz az kell, hogy mindig egy ilyen kis emlékeztető, hogy jó helyen vagy, jó időben,
0: így van,
1: szerencséd
0: így van.
1: És önnek megvan ez az emlékeztetője gyakorlatilag.
0: Igen.
1: És lehet, hogy ez kell hozzá, nem? Hogy néha emlékeztessük magunkat.
0: Igen, azt gondolom, hogy ez kell ahhoz, hogy ezek a pofonok kellenek, hogy észhez térjünk, hogy ne sírjunk, hanem örüljünk annak, ami van fedél a fejünk fölött, van mit enni, és csináljuk, ahogy tudjuk a magunk ritmusába, vagy a magunk erejéből, amennyire csak telik.
1: No, hát akkor jöjjön a dal mindezek végére, jó? A szerencséről. Azt mondják, hogy szerencsém van. Gál Gabriella énekel Imre kérésére itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Imrével beszélgetünk. Jó lenne 120 évig élni. Tényleg jó lenne?
1: Én kíváncsiságból szeretnék, igen. Tehát ami már a beszélgetésünk elején is volt róla szó, hogy a fiatalok, majd a jövő generáció. Egyáltalán kíváncsi lennék, hogy merre fog haladni a világ, és mi lesz tényleg 80 év múlva, vagy hogy a nótában is, hogy 2080-at megérni, hogy akkor mi lesz. Kíváncsi vagyok, és jó lenne belelátni, és én szeretném, hogyha látnám azt, hogy...
0: Na miért
1: hogy
0: ilyen kíváncsi
1: hogy
0: típus?
1: Hogy van értelme ennek, amit csinálunk. Tehát itt nyilván nem csak magamról beszélek, vagyunk itt akár az önkormányzatnál, akár csak a kis környezetet, a kis falunkban.
0: Tehát, hogy van-e értelme a munkájának, hogy, igen, hogy a jövőben ez...
1: Páran, akik, így van, összedolgozunk, csináljuk, tesszük a dolgunkat, hogy van ennek értelme, hogy majd ez tényleg visz valahova, vagy esetleg példát tudunk mutatni az utánunk jövő generációnak, hogy a gyerekek tényleg, ők így csinálták, haladtak, fejlődtek, épült, szépült a kis közösségünk, hogy ennek van értelme.
0: Jó, hát biztos van egy elképzelése egyébként a jövőről. Mit gondol, lesz ennek értelme? Van ennek értelme?
1: Nem adom fel, tehát én azt gondolom, hogy nem szabad fel, legyen értelme, és azért csináljuk, hogy legyen. Van félelme.
0: Oké, de mi a válasz? Na, van félelme, ugye? Mi a válasz a kérdésre? Van. Igen, hogy ön mit gondol? Tehát van félelme ezzel kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy jó felé fognak menni a dolgok.
1: Én azt gondolom, hogy nem jó felé megyünk, de mondom, nem akarom
0: De kíváncsi és meg szeretné nézni, hogy nem
1: így
0: jó
1: van,
0: felé
1: így
0: mennek.
1: Van. Akármilyen fájó is lesz, amit látok, de szeretném látni, és vagyunk ezzel így páran, akik tényleg oda tesszük, és olyan együtt ezzel
0: mitől
1: a
0: mitől tart a legjobban egyébként?
1: Én mitől tartok a legjobban? Talán az emberi kényelemtől, lustaságtól. Tehát annyira elkényelmesebb már, hogy gyakorlatilag a kétkező munkát már nincs, aki végezze, hogy nem tudom, mi lesz ennek a vége. Tehát ki fogja leszedni a gyümölcsöt a fáról, ki fog vetni, ki fog aratni, igazából nem tudom, hogy lehet, hogy én már ezt nem fogom úgymond megélni, és tényleg még én leszek, addig erre lesznek emberek, de mi lesz 100 év múlva például, tehát majd robot fog mindent végezni, és nem tudom, hogy mi lesz. Ki mesterséges intelligencia irányítja, de mi lesz az emberiséggel?
0: Tehát a mesterséges intelligenciával ellátott robot fogja leszedni majd a gyümölcsöket,
1: akár
0: fog aratni.
1: A gyümölcsöket, igen. Vagy például ki fog felépíteni egy házat. Értem én, hogy meg kell tervezni, meg kell hozzá nyilvánvaló mérnöki munka is, de azért majd nem lesz, aki rakja a téglát, aki beköti a villanyt.
0: Igen, hát tudja, hogy most már nyomtatnak házakat 3D nyomtatással.
1: Igen,
0: tehát...
1: igen, csak ha lehet, egy ilyen gyengébb szél, az majd arra fogja tenni, hogy jönnek ezek a természeti katasztrófák.
0: Hát vannak konkrét elképzelései a jövővel kapcsolatosan, és szeretné megnézni, hogy ténylegesen ezek így alakulnak.
1: Ha lenne egy ilyen időutazás, én ebben részt szeretnék venni, igen.
0: Gyakorlatilag ez az oka annak, hogy 120 évig szeretne élni. Akkor hallgassuk meg a dalt, jó? Jó lenne 120 évig élni. Imre kérésére forog tehát itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Imrével beszélgetünk. Tegnap éjjel álmomban ezt a felvételt fogjuk meghallgatni. Gyakran álmodik egyébként?
1: Nem feltétlen ilyen aspektusból jutott az eszembe. Ugye amikor egyeztettünk, hogy majd mikor fogunk tudni beszélgetni, akkor úgy végig gondoltam, hogy vajon melyik az a három nóta, amit úgy szeretnék kérni, és meg miről szeretnénk egyébként, miről tudnánk beszélgetni, ugye beszéltünk már a munkáimról, a családról az előző riportokban, és akkor úgy mindig ilyen szomorú nóták jutottak eszembe, és aztán eszembe jutott, hogy jó lenne valami vidámabbat a végére, ami, tehát ne keseredjünk el azért annyira, ne hagyjuk még elveszni a dolgokat, és akkor eszembe jutottak a mulatos régi barátok, cimborák, akik még együtt kezdtük a szakmát annak idején, és tényleg jókat danoltunk. Összejártunk mulatozni, estéket tartottunk, akár a mentőállomáson, akár valakinél családi rendezvényeken összejöttünk, és akkor a feleségem is elkísért néha-néha, és úgy viccesen ezt a nótát kértem neki mindig, és ő még egy kicsit haragudott érte, hogy miért szeretnék újra legény lenni, és akkor gyakorlatilag csak a vidámság a móka kedvéért jutottam erre a nótára, mert már sajnos egyre kevesebb ez a fajta ember is, akikkel össze tudunk jönni, és jókat tudunk bulizni. Én a mai zenéken nem tudok annyira jó szórakozni, és akkor keresem ezeket a kevés alkalmakat, amikor ezekkel az emberekkel össze tudunk jönni, és jól érezzük magunkat.
0: Igen. Nekem eszembe jutott közben egy ilyen provokatív gondolat, hogy lehet, hogy egy kicsit ki kéne kapcsolni, egy kicsit mulatozni, és hagyni, hogy a világ dolgai csak úgy maguktól menjenek, tehát nem kell mindenre hatással lenni.
1: Igen, vannak, tehát én azt gondolom egyébként, hogy ez kell is. Tehát nekem azért van egy kedves barátom, tudom, mondhatom a nevét, ő is magyar nótákat szokott énekelni, meg szerez, ír, ő a Bende Tibor, szoktunk ilyen baráti összejöveteleket tartani, hogy eljönnek hozzánk, és akkor itt az egyesületükkel eljönnek, eszünk, iszunk, dalászunk, meg azért van még egy-két ember a társaságomban, akik szeretik ezt a fajta zenét, és akkor ő velük el lehet szórakozni, és kell is ez a kikapcsolódás, azt gondolom.
0: És ilyenkor énekelni is szoktak akkor ezek szerint,
1: ugye? Énekelni, és hát igen. Én csak próbálok csak úgy halkan, mert én nagyon nem jó a hallásom, és én nem tudok szépen énekelni, én nagyon szeretem a nótákat, meg az ilyen típusú összejöveteleket.
0: Igen, teljesen más egyébként, amikor az ember mondjuk elmegy egy koncertre, és meg egy ilyen helyzetben, ahogy önök szoktak mulatozni, hogy énekelnek, mint csak hogyha táncolnak, és nem párosul ez énekléssel. Valamiért az éneklésnek van egy ilyen felszabadító ereje, nem?
1: Igen, én is így érzem. Tehát van egy nagyon jó zenészünk, aki szintetizátoron tangóharmonikán játszik, és tényleg bármit eljátszik, lekísér, úgyhogy mi nagyon szeretjük őt, és egy nagyon jó hangulatú kis esték szoktak ezek kerekedni.
0: És akkor ezt a dalt is el szokták énekelni ezeken az estéken?
1: Én szoktam kérni, pláne ha a feleségem ott van, már csak azért is egy kis móka kedvéért, egy kis heccelés kedvére el szoktam ezt húzatni, igen.
0: Akkor jöjjön most a Dankó Rádióban is Imre kérésére. Tegnap éjjel álmomban.

kiálltam a kapuba, a házunk elébe. Betyáros kis kalapom a fejemre téve. Kiálltam a kapuba, a házunk elébe. Arra jött a szerető,

Volgott nékem az eszem, hogy megházasodtam. Eljött volna mind a száz, de már ébren voltam. Volgott nékem az eszem, hogy megházasodtam.

Hol volt nékem az eszem, hogy megházasodtam? Eljött volna mind a száz, de már ébren voltam. Hol volt nékem az eszem, hogy megházasodtam?

0: szakmám. Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallották Imre kedvenceivel. Mit gondol, hogy fontos-e az, hogy tudatosan koncentráljunk arra, hogy egy kicsit lassítsunk, egy kicsit pihenjünk, kicsit szórakozzunk, vagy hagyni kell így a dolgokat önmagától folyni, és majd úgy is alakul?
1: Én azt gondolom, hogy fontos lenne, de nagyon nehéz. Tehát ha belemegyünk abba, hogy hagy alakuljon és hagy vigyen, akkor egyre nagyobb lesz a sodrás, az ár, és egyre mélyebbre visz bennünket, és egyre gyorsabban fog forogni ez a mókuskerék, és akkor tényleg nincs kiszállás belőle. Azt gondolom, hogy amire figyelni kell, az, hogy néha húzzuk be a féket, és állítsuk meg azt a kereket, és legyen egy baráti, egy családi összejövetel, egy kis kikapcsolódás, vagy hogy úgy fogalmazok, egy csiptörlés, amikor az ember tényleg elengedheti magát, nem kell azon gondolkodni, hogy jaj, meg tudok inni még egy pohár bort, holnap menni kell újra dolgozni, vagy tényleg el tudok lazulni, és akkor a mindennapi gondokból, bajokból egy picit ki tudok kapcsolódni, jól tudom magam érezni a barátaimmal. És erre szükség van, vagy az ilyen összejövetelekre mindenképpen szükség van.
0: Na hát akkor a kérdésre a válasz az, hogy igen, ezt tudatosan érdemes végig gondolni. Ezzel a jó tanáccsal akkor el is köszönök, és köszönöm, hogy elmondta. Imrét hallották, tehát köszönöm, hogy itt volt, Imre, vigyázzon magára.
1: Én köszönöm, jó egészséget mindenkinek.
0: Minden jót, viszont hallásra. Szóval Imrét hallották itt a Dankó Rádióban, hamarosan pedig jön a Tudta-e népzenei szótár Juhász Katalinnal, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián. Én Popovics László vagyok, találkozzunk a hétvégén is, azaz már holnap délután 5 órától ismét jön a Tudod-e még az én nótám című műsor. Minden jót!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma magyar népdal kincstár. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat a népdal kincstárban. Folytatva Mohács 500 jubileumi sorozatunkat, ezúttal is az általam szerkesztett Mohács, Mohács, mit hoztál ránk című kötet gazdag zenei példatárából választottam mára meghallgatni valót. A kötet legterjedelmesebb fejezetét Tari Lujza népzenekutató írta, aki rendkívüli alapossággal tárta fel és gyűjtötte össze a Mohács és a törökkor emlékezetét őrző történeti énekeket, balladákat, zenéket és népszokásokat. Tari Lujza tanulmányához közel 100 dallam és szövegpélda is tartozik, melyek nagy részéhez a szerző hangzóanyagokat is közreadott. A Tari Lujza által bemutatott, a mohácsi csatához szorosabban kapcsolódó énekek nagy részét már hallhatták a népzenei szótárban. Ezúttal a török kort megjelenítő gazdag balladakincsből idézünk. Az elrabolt lányokról szóló balladák közt vannak olyanok is, melyek nem tárgyalják az elrablás mikéntjét, hanem a már börtönben raboskodókról szólnak. Ilyen a Szép Annáról szóló ballada, melyet Kodály 1914-ben a bukovinai Fogadjistenben gyűjtött. Aradon Szép Anna Törökországban a rabok közt ül. A hímzés motívuma a Langos Szép Ilona, valamint a Két rab testvér balladában is megtalálható. 1953-ban az Andrásfalváról a Tolna megyei Lengyelbe került 71 éves Kelemen Ferencnétől Kis Lajos gyűjtötte a ballada egyik legteljesebb változatát.

0: útról. Nápolok, Nápolok, nagy tisztes asszonyom, notam igen hangos, énekem kasárvás. Már most egy biallót, Béaduna mellé, Béaduna mellé, veres tenger mellé. Kész villanyom, készül, Metali írtalán, a török császárnak, nem esél magának, nem esél magának, hanem a fiának. Leányom, leányom, kárt iszek viszalom, lesz-e valaha visszafordulásod. Lészen, anyám, lészen, visszafordulásom, mikor a vadlúdok görögül beszélnek. Leányom, leányom, az soha sem lészen.
1: Az Alduna melletti bukovinai székelyeknél fennmaradt változatban csak felsejlik, hogy Anador szép Annát, mint rabot kérik arra, hogy fújja el szép nótáját a szegény rabokról s árva magyarokról. Majd a következő versszakban egyértelmű utalás történik a töröknél raboskodásra is. Mielőtt ezt a változatot meghallgatjuk, felhívom kedves hallgatóink figyelmét, hogy a Carmina Danubiana együttes holnapi 10 órakor kezdődő élő stúdió koncertjén a ballada előbbi változatát nagyon szép hangszerekkel kísért feldolgozásban hallhatják, több más Mohács emlékét őrző, eddig ismeretlen vagy kevésbé ismert énekkel és zenével együtt. Kis Lajos 1967-es felvételén a hertelendi falvi Erős Istvánné Kovács Teréz énekel.
2: Fut el szép nótádot, Anador szép Anna, a szegény rabokról, s árva magyarokról. Nem fúvom, nem fúvom, nagy urak asszonyok, most es az én nótám, tengeren túl hallik. Árva vagyok, árva, a jó Isten lássa, s az én árvaságom a pogánes szánja. Sír az egyik szemem, sírjon a másik es, sírjon mind a kettő, mind az ápor eső.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
4: Műsorajánló.
5: Világzenei koncert a Dankó Rádióban ezen a héten is. Ők nem a cigányzene forrását használják, ők maguk a forrás. Egyedi színpadi megjelenésükkel, hagyományos hangszereikkel és bődületes energiájukkal a világ bármely részén meghódítják a közönséget. Önfelett örömzene most pénteken 23 órától. Barnog Raszt koncert pénteken 23 órától a Népek Dalaiban, itt a Dankó Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. A szociális ágazat dolgozói tüntettek a miniszterelnökségi épülete előtt. Nyilvános lesz Deák Bill Gyula temetése. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökségi épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőköz, akiktől türelmet kért. Közölte velük, hogy a kormánynak át kell alakítania az összeomlott költségvetést, és dönteni kell arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Emellett az is kérdés még, hogy jövőre egy vagy két lépcsős emelés legyen. Magyar Péter egyúttal átvette a szakszervezet bértábla javaslatát, és egyeztetésre hívta annak képviselőit. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón elmondta, hogy az erről szóló törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztviselők nem tölthetnek be vezető pozíciót olyan sportegyesületben, amely több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztat. Feljelentéseket tett a belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökség átvilágítása során talált hűtlen kezelése és más bűncselekményekre utaló szerződések miatt. Az öt vitatott megállapodás között volt áron alul bérbeadott állami ingatlan, túlárazott beszerzés, valamint ingyen biztosított sporteszköz. A sportügynökség vezetőjét a hónap elején menesztette Pósfai Gábor belügyminiszter. Még a hónap végén bejelentik, hogy melyik négy üggyel kezdi meg munkáját a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. Erről a szervezet vezetője beszélt egy HVG rendezvényen. Unger Anna azt mondta, hogy szeptember 28-án közlik, mely ügyeket kérik át más hatóságoktól. Mint fogalmazott, a büntetőeljárások megindítása mellett a vagyon visszaszerzése is a feladatuk lesz. A vízi malmairól híres Pápa teszéren tartották az idei kulturális örökség napjainak megnyitóját. A Veszprém megyei településen működött egykor a legtöbb 25 vízi malom az országban. Ezek közül mostanra négyet felújítottak, ezeket most is meg lehet nézni. A hétvégén országszerte több száz épület közintézmény nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. A mostani programsorozat mottója a veszélyben lévő kulturális örökség megújulása, újragondolása. Nyilvános gyászszertartáson búcsúztatják Deák Bél Gyulát. A tegnap 77 éves korában elhunyt énekes temetése a kőbányai új köztemetőben lesz szeptember 30-án 13 órától. A megemlékezők egy szál fehér rózsával róhatják le kegyeletüket. Deák Bél Gyula egy rutin műtét után hirtelen szívhalál következtében halt meg a zalaegerszegi kórházban. Híreink végén az időjárásról. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad, a hőmérséklet éjszaka általában 10-16, holnap délután 24 és 29 fok között alakul majd. A pontos idő 18 óra 4 perc.
4: Túl az Operencián. Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

0: Pali vagy, kis palikám!
1: Palikám, palikám, énekelte Bende Zsolt, Lehár Ferenc Pacsirta című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes péntek estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Kísérjenek el minket ma is zenés kirándulásunkon, hiszen olyan csodálatos művészek énekelnek majd, mint Nagy Anikó, Kukeli Júlia, vagy Sivándi József. De elsőként itt a Dankó Rádióban Gencsi Sári énekel, ifjabb Johann Strauss Bécsi Vér című operettjéből, Szerelmes levél. Ezután pedig Lajtai Lajos és Kellér Dezső Három tavasz című operettjéből következik a Jöjjön ki Ó Budára Bilicsi Tivadar előadásában. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Operencián, a Dankó Rádióban. A Sztárt csinálok az első magyar rockopera, amelynek zenéjét Várkonyi Mátyás szerezte, szövegét pedig Miklós Tibor írta. A legendás ősbemutatót 1981. július 25-én tartották a Győri Sportcsarnokban, a Rock Színház előadásában, és már az első estén hatalmas sikert aratott. Különösen Szolnoki Tibor Néro alakítását méltatta a szakma. A darab népszerűsége azóta is töretlen. Az elmúlt évtizedekben számos színház tűzte műsorára és nemzetközi fesztiválokra is meghívást kapott. A történet az ókori Rómában, Néro császár korában játszódik, Claudius uralkodásának utolsó évétől egészen Néro haláláig követi az eseményeket, középpontjában a hatalomért folyó küzdelemmel. Most hallgassuk meg a musicalből a Fekete könnyeket sír az ég című dalt, Nagy Anikó előadásában. Túl az Operencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Az elmúlt percekben a Sakk című musicalből hallottunk egy részletet Makrai Pál előadásában. A folytatásban Kálmán Imre, Marica grófnő című operettjéből következik a Helycigány. Az előadó Dolhai Attila, kísér idősebb Sárközi Lajos és Kovács Erik Gála zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, a Városliget, vagy ahogy régen nevezték a Lizsé, sok zeneszerzőt megihletett gyönyörű dallamokra. Nem véletlen, hogy született egy dal, amely egy régi mániáról szól, mégpedig a Stefánia útról, arról az útról, amely a Városligethez vezet. Hallgassuk meg Lajtai Lajos Három tavasz című operettjéből a kettőst, Vaksai Árpád és Feleki Kamil előadásában. A régi mániám végighajtani a Stefánián. Túl az óperencián.
1: Rendes ember vagy, kis cimborám, hogyan is háláljam meg? De most kívánj tőlem bármit, kívánhatsz akármit, teljesítem, ha lehet.
2: Kérem, ígérje meg, ha egyszer gazdag lesz, majd rövansképpen akkor fiát kerül.

0: egy szimpla komplis nem imponál. A hotvolé csak két lóval jár, bár igaz, hogy a fiáker drágám, ám a sik egy kicsit jól esik.
1: Ha lenne saját fiáker,

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Minden idők egyik legsikeresebb magyar zenész színpadi művét, Presser Gábor és Sztevanovics Dusán, a Padlás című műzikeljét 1988. január 29-én mutatták be a Víg Színházban. Ma már legendás történet, hogy Palacsinta helyett azért született dal a Szilvás Gombócról, mert Radnóti Zsuzsa édesanyja többször azzal vendégelte meg az alkotókat. Most hallgassuk meg ezt a dalt. Énekel Pápai Erika, Rudolf Péter, Méhes László, Rácz Géza, Tábori Nóra, Hegedűs D. Géza, Igó Éva és Kaszás Attila. Jó rádiózást!

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Most Simándi József Kossuth díjas, Bartók Béla Pásztori Ditta díjas operaénekesre, főiskolai tanárra, érdemes és kiváló művészre, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjára emlékezünk tisztelettel, születésének évfordulóján, aki 110 évvel ezelőtt a mai napon, 1916. szeptember 18-án született. Minden bizonnyal a leghíresebb magyar tenor, akinek hangja és alakja elválaszthatatlanul összefort több magyar nemzedék tudatában, Erkel Ferenc Bánk-bán című operájának címszerepével. Megjelenése, habitusa, gazdag hangja, belső ereje hős tenor szerepek eljátszására tette különösen alkalmassá. Számos lemeze készült. Nagy sikerrel lépett fel Európa nagy operaházaiban, hangversenytermeiben, és itthon is a közönség kedvence volt. A kerek évforduló alkalmából tematikus hétvégénk főszereplője is Simándi József lesz. Műsorainkban több vele készült interjú részletet hallhatnak, és felcsendülnek a legszebb felvételei, mint például a következő. Hallgassák szeretettel Lehár Ferenc Friderika című operettjéből az Ó lányka, ó lánykám című dalt Simándi József előadásában. Túl az Operencián.

Magyarország egyetlen naponta jelentkező operettműsora a Dankó Rádióban minden nap 18 órától túl az Operencián.

kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Andrew Lloyd Webber muzsikájával zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Tartsanak velünk holnap is. Hamarosan híreket mondunk. Majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: műsorajánló.
1: Szeptember 19-én szombaton 10 óra 4 perctől indul őszi népzenei stúdió koncert sorozatunk. Első vendégünk a Carmina Danubiana zenekar lesz, akik a Mohácsi csata 500. évfordulóján történeti énekekkel, balladákkal és népszokások zenéjével idézik fel Mohács és a török hódoltság sokrétű emlékezetét. Várjuk Önöket a Carmina Danubiana zenekar tagjaival, köztük dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval, szombaton 10 óra 4 perctől. Hallgassuk együtt a Mohács, Mohács, mit hoztál ránk című koncertet.
2: Ősszel minden megváltozik.
3: Szeretnék egy kedves kezdést magunknak.
2: De van, ami marad.
4: Most már minden világos.
5: A baba teljesen egészséges.
6: Ez egy igazi csoda.
2: Pillanatok, amelyek összekötnek.
7: Éljük tovább az életünket.
8: Ez minden vágyom, Maria.
2: Ahol együtt nevetünk, együtt izgulunk.
9: Éljen az új borkirálynő.
2: És együtt várjuk az izgalmas történeteket.
10: Nagyon köszönöm.
2: Sorozataink ősszel is folytatódnak minden hétköznap a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
11: A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. A szociális ágazat dolgozói tüntettek a miniszterelnökségi épülete előtt. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, akiktől türelmet kért. Közölte velük, hogy a kormánynak át kell alakítania az összeomlott költségvetést, és dönteni kell arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Emellett az is kérdés még, hogy jövőre egy vagy két lépcsős emelés legyen. Magyar Péter egyúttal átvette a szakszervezet bértábla javaslatát, és egyeztetésre hívta annak képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Az a több mint 6500 jogosult, aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az első részletet, utólag hozzájut a támogatáshoz. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Társaság szakmai konferenciáján Győrben. Kókainé Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csaknem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Nyílt pályázaton keresik a fővárosi és 9 megyei kormányhivatal új vezetőjét. Budapest mellett Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest és Vas megyében hirdették meg a kormány megbízotti tisztséget. A pályázati felhívás a kormány weboldalán érhető el. A legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezők jelentkezését jövő péntekig várják. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Még bő két héten át, október első hétvégéig közlekedik az Adria Intercity. A vonat Budapestről kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. Idén már több mint 8600 jegyet adtak el az éjszakai járatra. A hétvégén mossák az Erzsébet hidat, holnap a Budáról Pestre, vasárnapig pedig a Pestről Budára vezető oldalt tisztítják meg. Folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 10-16, holnap délután 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 19 óra 4 perc.
0: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
6: Könnyek nélkül élni könnyebb. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ma ezzel a Szerdahelyi János szerzeménnyel kezdjük a Hús csak prímást itt a Dankó Rádióban. Tartsanak velünk, a dalt nem sokára Gáspár Anni énekli el nekünk, akinek 2025-ös felvételünkön Nyári László zenekara játszik. Majd a Duna Televízió Jó ebédhez szól a Nóta című műsorából Szántó Ferenc andalgóját játsszuk, este van, én pedig várok rád. Mészáros Adélnak ifja Berki Béla zenekara játszik majd. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést kívánok!

elkerülsz, mert szegény vagyok. Ányos Laci hallgatójával folytatjuk, valamint Szőlősi Emesével és Miskolci Balogh Zoltán zenekarával. Aztán Réfi Géza és Gárdonyi Géza dalát énekli Király Ernő egy archív felvételről. Háromszor füttyentett az aradi vonat. Rozsos István és Mészáros Tibadal zenekarának közös felvétele 1983-ban készült. Répa, retek, mogyoró, Csizmadia Imre és Magyarádi Jenő csárdásából. Aztán Cserkuti Sándor Tilinkó nótájára kerítünk sort Éliás Tiborral és Bangó János együttesével.

0: A Dankó Rádióban most archív felvétel következik.
1: Háromszor ügyentet az arati vonat,

mindegyre azt gondoltam, hogy utánuk hallom, mégis itt vagyok. Háromszor figyentett az arati vonat, elviszik, elviszik mind a utárokat. Miért sért kis fiolám, édesanyám, így anyám, elépem kerül, a szemembe repül. Miért sért kis fiolám, egy kis légy, édesanyám, elépem kerül, a szemembe repül.

0: a retek fogyoró, a város sok csuda jó, ha elkezdtük, el ne hagyjuk 600-ig. Nincs jobb, mint a szerelem a világon, a csókot az ölelést úgy kiválom. Rép a retek fogyoró, a város sok csuda jó, ha elkezdtük, el ne hagyjuk 600-ig.
1: Dankó Rádió.

folytatásban három Dankó klubos felvételt játszunk önöknek. Az egyik egy devecseri, a másik egy győri, a harmadik pedig egy mányi felvétel lesz. Ez utóbbi az Ady Endre Művelődési Házban készült 2017. május 22-én. Tegzegerber Miklós és Kunéri Kálmán csárdásából Sárgul már a kukoricaszár. Kalina Enikőnek majd Sándor Dezső zenekara játszik. Előtte a 2023-as év magyar nóta díjasa 60. kis Gyöngyi dalol, Vigyázz, mert szúr a rózsahága. Leszler József és Cserkuti Sándor dalát Baranyai István és zenekara játsza el. Édesanyám, kössön kendőt, és hogyha ír majd édesanyám, két dallal örvendeztet meg minket Tarnai Kis László és Danyi Lőrinc zenekara. Már is, itt a Dankó Rádióban.

Kedves hallgatóink, továbbra is a Húscsak Prímást hallják itt a Dankó Rádióban. Műsorunkat egy hallgatóval folytatjuk, mely igazából egy Petőfi Sándor szerzemény, amelyhez dallamokat Egressy Béni komponált. Hull a levél a virágról. Smédélius Évától halljuk majd a szerzeményt, és Toki Balog Ernő zenekarától. Utána pedig Rózsabokorba jöttem a világra címmel Szilvási Margit fakad darra.

Hodrozik a Tisza vize, és hajnalom, csillagom. Ezzel a két nótával folytatjuk. A csárdást majd Kalocsai Zsuzsa énekli, és Puka Károly zenekara játsza 1997-ből, a Frist pedig Zalatót Erzsébettől és Lakatos Antal zenekarától játsszuk önöknek.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján.

0: várlak.
1: Járjunk mindig vígandalolva. Nem sokára Jákó Vera énekel itt a Dankó Rádióban. Előtte pedig Nyári Rudolf és Somogyvári S. Gyula csárdását Lerner Ferenctől és Boros Lajos együttesétől hallgathatjuk meg. Csorba Gyula és Szántó Ferenc Volt-e már szívedben fájdalom című andalgóját Dóka Zsuzsa énekli, akinek ifjabb Berki Béla zenekara muzsikál. Most pedig jöjjön Morvai Károly és Szigeti József hallgatója a Valamikor néked vittem című dal. Kacagi János már is énekel, és Németh Csicsó József zenekara már is muzsikál.

csak én

Petru István ünnepi nótával című dalát hamarosan Fényes György énekli el itt a Dankó Rádióban, ifjabb Berki Béla zenekarának kíséretével. Szalai László és Nemes Rózsa csárdását is meghallgathatjuk ezt megelőzően, méghozzá Csuti Csabától és Berki Péter zenekarától. Halkan pengesd ezt a csárdást! Szalai Antal Prímás 2025-ben átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját. Nem sokára ő játszik zenekarával, Pere János kíséreteként, Diószegi Sándor és Tüttő János andalgójában. Szívemben muzsikál egy szép nóta. De mindezek előtt jöjjön most egy hallgató, Rigó Jancsitól és Hankó József zenekarától, ha majd egyszer úgy érzed.

Ha majd egyszer úgy érzed, hogy éjszakádod felrapál, s a szívedben valami nagy vigasztal.

0: Dankó Rádió zenei palettája még színesebb lett.
1: Holkon pengest ezt a csártást, hogy szívem oly nagyon ne fájjon.

Nem bolygos az égvilágká, uncut a kívánja most tett rám. Ezt a csárdást addig járj, amíg ő szeretőt talál.

0: gyerekek, tudod, primás az a régi, az a csuda szép. Húzsak még, ó, mint még, egy életen át tartson ez az ünnepség.
1: Kedves hallgatóink, ez volt már a Húzd csak prímás. Valamennyi kollégám nevében köszönöm, hogy velünk tartottak, és további kellemes rádiózást kívánok, maradjanak még a Dankó Rádióval, ha tehetik. Jól lehet a Húzd csak prímásnak nem sokára vége. De még biztosan lesz időnk egy debreceni Dankó klubos felvételre, mely 2022. júniusában készült Tordai Zoltánnal és zenekarával. Búcsúzom, Morvai Noémit hallották.

0: Műsorajánló.
1: Világzenei koncert a Dankó Rádióban ezen a héten is. Ők nem a cigányzene forrását használják.

0: Csodálatos hangszereikkel és bődületes energiájukkal a világ bármely részén meghódítják a közönséget. Önfelett örömzene most pénteken 23 órától. Barnog Raszt koncert pénteken 23 órától a Népek dalaiban, itt a Dankó Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncessziók ügyében. Megszűnik a VIP részleg az Uzsokiban. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a szerződést 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. A kormány célja az, hogy a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó magyar koncessionális infrastruktúra fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút legyen az üzem. Emeltető. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a megállapodást 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig a Magyar Közút igazgatósági tagja volt. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, akiktől türelmet kért és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. Megszűnik a VIP részleg a Zuglói Uzsoki utcai kórházban, közölte a választókerület Tiszás országgyűlési képviselője. Velkei György László szerint ezzel véget ér a párhuzamos várólisták és a fizetős beavatkozások időszaka, amelyek után a betegek pénze egy magáncégnél kötött ki. Az országos kórházi főigazgatóság augusztus végén mentette fel tisztségéből Ficere Andreát, az intézmény főigazgatóját. A Magyar Orvosi Kamara szerint összeférhetetlenség is lehetett a kórház térítéses VIP részlegénél, mert a menesztett főigazgató férje részt vett a fizetős műtétekben. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A multirezisztens baktériummal fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Az intézmény közölte, hogy a részleget várhatóan néhány napon belül újra nyitják. Az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Megnyílt az idei arcplakát kiállítás. Az idegrendszerváltás címmel meghirdetett pályázatra csaknem 900 alkotás érkezett. A fődíjat Küger Johanna illusztrátor kapta Fejben dől el című munkájáért. A köztéri kiállítás október 18-áig látható a fővárosban, a Petőfi híd Budai híd főjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem E-épület melletti parkolóban. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 10-16, holnap délután 24 és 29 fok között alakul majd a hőmérséklet.
1: Táncházban talpalávaló népzenekedvelőknek a műsorvezető Vasvári Anna Mária.
3: Jó estét kívánok! Ma az erdélyi mezőségen barangolunk. Érzelmes, gyönyörű dallamokat hallgatunk Boncidáról, illetve Buzából. Kezdjük is a táncház mozgalomban nem véletlenül oly népszerű falvak, vidékek zenéjének sorolását egy igazi táncházas lágerrel. Az Ökrös Együttes muzsikál, énekel Berec András, a zenekar vendége a cimbalmos Porteleki Zoltán.

Herczko Ágnes Tüzet viszek című albumáról szól a Búcsúzó két táncházban című műsorunkban, s aztán a Boncidától nem messze fekvő Kendi Lóna férfi tánc dallamai csendülnek fel, a Ritka Magyart Ocskai Rita, Fekete Márton, Enyedi Tamás és Lelkes András muzsikálja.

Boncidai, illetve Kendilónai dallamok után most következzen Táncházban című műsorunkban egy másik, nem véletlenül oly népszerű vidék, illetve falu zenei öröksége, Buzájé. Ismét Herczku Ágnes 2011-ben megjelent Tüzet viszek című lemezéről következik egy összeállítás, melynek címe Haláltánc.

buzai énekesasszonyokat és muzsikusokat azt hiszem legtöbben az Eszterlán zenekar koncertjeiről, lemezeiről ismerték meg. Egy balladát énekel Eke Péterné, Simon Mária, becenevén Csutkó, a népművészet mestere, majd a zenekar Jegesen címmel 2014-ben megjelent albumáról szól egy összeállítás.

édesanyja szívébe. S véres lett a barna Jani ruhája.

egy kislányért megöltem az anyámat. Kár volt neked, barna Jani, megtenni.

Az Eszterlán zenekar 2007-ben jelentette meg a Fonó gondozásában Égszakadás című korongját. Ennek egyik részlete következik Táncházban című műsorunkban. Az Eszterlán zenekarral Mihály Emil Prímás muzsikál, az énekesek Takács Anna, Szilágyi Anna és Takács Piroska. Majd ma esti népzenei műsorunkat az Eszterlánc Buzai száz táncai zárják a 2019-ben megjelent Szenved komoly időkkel című albumról. Mára munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, megérkeztem a stúdióba. Szeptember 18-a péntek van, indítom a Népek dalait, a Danko Rádió világzenei válogatását. Péntek lévén ma is lesz nálunk világzenei koncert, 23 órától ezúttal a Parnograszt zenekar koncertje szól az Akusztik című műsorból. Addig pedig még sok-sok magyar muzsika, óráról órára egy-egy ötös fogat az elmúlt 5 év terméséből, de persze a nemzetköziekre is figyelünk. Szól rögtön műsorunk első negyed órájában világzene Spanyolországból, Puerto Ricóból, most pedig egy szenegáli-kanadai együttműködés eredményét hallgatjuk meg. Vadonatúj világzene következik, amelynek előadója Ablaye Sissoko és a kanadai régi zene együttes a Constantinople. Perzsa nyelvű felvételt hallunk, a dal címe Envol.

180 perc alatt a föld körül. Világzenei válogatás minden este 9-től. Népek dalai a Tankó Rádióban.

0: Világzenei programunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Folytassuk a hét előadójával, a Zűrös Bandával. Óráról órára hallgatunk tőlük zenéket egész héten, és mindeközben a csapat egyik tagja, Varga Kornél, be is mutatja magukat, meg zenéiket. Amikor a formáció megalakult, akkor a tagok mindannyian játszottak már más kiváló hazai világzenei formációkban, de együtt, az alapításban az játszotta a szerepet, hogy mindannyian imádták, imádják a modern balkáni zenét. De persze nem csak a balkáni zenéket keverik, hanem sok minden mást is. Hogy mi vezérli őket ebben a mixelésben, erről mesél most Varga Kornél.
1: Azért úgy csináljuk, hogy nem erőszakoljuk meg a különböző népek zenét csak azért, mert hogy mi most fúzionálunk. Tehát szerintem nem hiszem, hogy ebből túl nagy gondot csinálnának az emberek. Hogyha, tehát szerintem, hogyha nem tudják, hogy az magyar népdal, az meg egy román valami, vagy az egy szerb dolog egymás után, akkor ők csak azt fogják hallani, hogy hú, de jó szól az egész egyben.
0: Varga Kornélt hallottuk a Zűrös Bandából, ők játszanak a következő percekben. Ez a Napvilág, Holdvilág.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

A népek dalait hallják, ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Műsorunkban a héten nagyon sok magyar világzene szól, óráról órára adunk 5 hazait az elmúlt 5 év terméséből. Bársony Bálint és a Magyar Rapszori projekt nyitja a sort. Aztán a Szélműves zenekartól halljuk a Hora de la Nord című felvételüket. Harmadiként a Besodrom játszik Elment a madárka, utána pedig Csinszka énekli Intim Acid című dalát. Az ötös fogat végén pedig a Kerekes Band játszik. Elsőként egy magyar-kínai együttműködés Bársony Bálinttal és a Magyar Rapszori projekttel, valamint Bai Dongguával. Így szól közös daluk, félig magyarul, félig kínaiul, a Megrakják a tüzet.

A Dankó Rádió péntekesti világzenei válogatását hallják, ez a Népek dalai, és a péntekeste akkor világzenei koncert, ma este a Parnugraszt zenekar koncertjét hallhatják. A roma népzenei együttest 1987-ben alapították, nevük jelentése Fehér Ló. A zenekar Szabolcs-Szatmár Bereg megyében gyűjtött hiteles cigányzenét játszik magyarul és románi nyelven. A zenekar alapfelállása szűken 10 tag, de a szabolcsi Passab községben, ahol alakultak, a falu szinte minden lakosa énekes és táncos is. Ezért alkalmanként akár 20-an is zenélnek, és a csapat mellett néha egy 10 tagú tánccsoport is szerepel. Parnugraszt zenekar jó néhány nagylemezzel büszkélkedhet már, közülük a 2002-es Rávágok a zongorára, a 7. helyen is szerepelt az európai világzenei ranglistán. Muzsikájuk mára bejárta az egész világot. 2004-ben a BBC is forgatott róluk filmet. 2008-ban Indiában kutatták zenei gyökereiket. Egy évvel később pedig az Egyesült Államokban adtak 20 állomásos turnét.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A következő dalt Jordániából kaptuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek. Folytatódik most a Népek Dalai. Ez a világzenei válogatás. A mai is éjfélig tartó műsorban, az utolsó órában lesz még egy koncert, a Parnogras zenekar buliába csöppenünk bele. Addig pedig még hallunk világzenét török nyelven Izraelből, Lirásztól. Játszik majd a venezuelai Quinto Criollo formáció. Most pedig hallgassuk vadonatúj világzenét Jordániából. A 47 Soul zenekar újdonsága ez, a

0: Világzenei válogatásunk szól, a népek dalait hallják, benne pedig következik a hét előadója, a Zűrös Banda. Ez egy kiváló hazai világzenei formáció, a tagok már korábban is nagyszerű csapatokban szerepeltek, az hozta őket össze, hogy mindannyian imádják a balkáni zenét. Most Varga Kornél mesél nekünk, ahogyan egész héten, magukról, zenéikről, de a következő percben az Őrült Karaván című dalról.
1: Ez egy instrumentális blokk, három dallamból áll, az első része bolgár, a másik kettő pedig román, instrumentális román cigány dallamok. Próbáltunk egy olyan átmenetet csinálni, hogy igazából a táncra meg a tehát nem elvonja a figyelmet, hanem úgy van felépítve, hogy egy újabb világba érkezik az ember, amikor jön a következő dallam.
0: Varga Kornélt hallottuk a Zűrös Bandából, hallgassuk is meg a dalt, íme az Őrült Karaván.

Frankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A héten nagyon sok magyar világzenét adunk, következik újra egy ötös fogat. Öt magyar világzene az elmúlt öt évből, a Karaván Família nyitja a sort. Aztán Stenkes Kapitány muzsikája következik Derje Ocsákkal, az Anan Varmidur című felvételt halljuk a török énekesnő hangján. Harmadiként Szabó Balázs bandája játszik, a dalban Lakatos Mónika közreműködik. Meghallgatjuk tőlük az Örök Lét című felvételt, majd jön a Pannonia All Stars Ska Orchestra a Széles a Balaton vize című népdal feldolgozásával és Nádasdy Fanni énekével. Az ötös fogat végén pedig a Canaro zenekar játszik, Orbai Lilla és Isabella Cosanel közreműködésével a Je t'aimerai című dal szól tőlük. Elsőként akkor hallgassuk a Karavá Família dalát, ez a Varikanak, vagyis Valamikor.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

Dankó Rádió világzenei programja szól, ez a Népek Dalai, a péntek este pedig részben a koncerté. Ma este 23 óra után a Parnograszt zenekar koncertjét hallhatják. A csapat egy kis szabolcsi faluból indult, de ma már a legtöbb budapesti helyet is meg tudják tölteni. Kanyargós út vezetett idáig. Először külföldön váltak ismerté, a hazai zenei véráramba pedig a Dal című tévé.

Pornograszt egy nemzetközileg is ismert és elismert, a tradicionális hagyományokra nagy hangsúlyt fektető, ám de attól bátran el is rugaszkodó formáció. Vezetőjem Olá József egyszer arról mesélt, hogy mi az a zene, ami arra inspirálta, hogy maga is muzsikus legyen. A zenész azt mondja, őt nem egyetlen zene inspirálta, hanem egy hangszer, mégpedig a gitár. A családjában a bátyja, az unokatestvérei is gitároztak, ezért az volt a legelérhetőbb hangszer. Bár bevallja, először megtanult játszani a hangszeren, és csak ezután szerette meg. És hogy miért jó pornograsztot hallgatni? Olá József azt mondja, ha azt akarod érezni, hogy öröm élni, hogy összeszorul a szíved egy-egy dallam hallatán, hogy felhőtlen boldogságot élsz át, akkor érdemes meghallgatnod a pornograsztot. A Pornograsz zenekar koncertjét ma este hallhatják, nem is olyan sokára, 23 óra után, itt a Dankó Rádióban.

0: Hamarosan 11 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, és indul a péntek esti világzenei koncert. Ugrunk a világ másik végére, az Amazonas partjára. Játszik rögtön a Los Wemblers de Iquitos.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! A Dankó Rádió világzenei válogatásában a pénteki utolsó órában koncertet hallhatnak. Ezúttal a Parnograszt zenekar akusztikus bulijába invitálom önöket. A csapat egy kis szabolcsi faluból indult, de ma már ismerik nevüket a legtöbb budapesti helyen, sőt nemzetközi sikereket is arattak, hiszen több lemezük is szerepelt az európai világzenei ranglistán is. A Parnograszt még 1987-ben jött létre. Hiteles cigányzenét játszik, magyarul és románi nyelven is énekelnek. Az alapfelállás szűken 10 tag, de igazából nagyon sokan csatlakozhatnak a formációhoz. Hallgassuk meg most akusztikus koncertjüket. A felvétel 2019 őszén készült a Petőfi Rádió Akusztik című műsorához. Színpadon a Parnograszt.

0: Köszönjük szépen!
1: Mindenkit szeretettel köszöntünk az Akusztik című műsorban. A Parnagrasztot halljátok és látjátok. Többségben az ötödik albumról fogtok hallani zenéket és feldolgozásokat is. És most szólnék a vendégzenészünknek, nagyon kedves barátunknak, Szilágyi Tórinak kérnék egy nagy tapsot! Isten hozott közénk ismét, ezen éve nem találkoztunk, úgyhogy örülünk, hogy itt vagy. És akkor a következő nótában ő is részt vesz.

Köszönjük szépen! Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hát elhiszem, hogy nagyon nehéz megállni, hogy nájatok fel táncolni, de a következő koncerten ígérem, hogy ott lehetőség lesz rá. Következő dala Sunen Romale lesz. Imádjuk, és azt hagyd mondjam el, hogy az ötödik lemezen kedvenc dalaink is rajta legyenek, habár azok már előadott dalok, nem újak és nem írott dalok, hanem előadott dalok, de mivel szeretjük őket, ezért úgy gondoltuk, hogy legyenek lemezen, úgyhogy egy ilyen dalt fogtok hallani.

0: Dankó Rádióban ma este a Pornograszt koncertjét hallják.
1: Köszönjük szépen! Jöjjön egy másik nagyon-nagyon érdekes kis dal, amit a Viktor fog énekelni. Gyere, édesapa!

Köszönjük szépen! Megpróbáltuk a Már nem szédülöknek a párját megkeresni mondjuk dalba. Hát majd meglátjuk, hogy mennyire sikerült ez a dal ilyen formában.

Köszönjük szépen, csak néztek, mint Maci a málnásba, hogy mi történik. Hát igazság szerint ez is már feldolgozás alá került ez a dal, mert a lemezen biztos, hogy nem így van. De aki a koncertünkre jár, az biztos tisztában van azzal, hogy sose úgy játszunk el egy dalt. Mondjuk a Már nem szédülököt kivéve, mert annak mondjuk van egy forgatókönyve. De nagyon sok dalt mindig változtatunk valamit rajta, és ugyanígy néznek rám, mint most.

Köszönjük szépen! Az elét én fulladtam meg, most a fiam fulladt meg. Bocsánat, de hát ilyen ez a pop szakma.

Köszönjük szépen! Na és akkor most jöjjön az a dal, amivel igazság szerint én azt hiszem, hogy 2016-ban így berobbantunk a magyarországi köztudatba így olyan téren, amilyen téren mondjuk én vagy mi szerettük volna. Úgyhogy hallgassátok nagyon-nagyon sok szeretettel a Már nem szédülök című számunkat.

0: Na, ez is megvolt. Megy, ezt csak csinálni kell, azt szokták mondani. Hát, most pedig jöjjön egy feldolgozás. Koncerten hallhatjátok ezt a feldolgozást. És hát ez így ahogy hallani fogjátok, fölkerült az 5. lemezre is ez a dal.
1: A Dankó Rádióban ma este a Parnograszt koncertjét hallják.

Köszönjük szépen! És a következő vendéget szeretném bemutatni, Bohemian Betyászból Palágyi Mátét! Egy nagy tapsokat kérjek neki! Szászja megteletemén! Na, úgyhogy elhívtuk őt is ide, hogy játszom velünk 1-2-3-4-5-6-7-8 dalt, de csak kettőre van időnk, úgyhogy két dalt választottunk ki, és mind a kettőt játsszuk koncerten, de mind a kettőt másképpen. Úgyhogy most a dalotoknak a változatának, a változatjának, a feldolgozásának a feldolgozása jön, úgyhogy figyelj, hogy mit csináltunk vele, aztán kevessél, amerre tudsz minket.

0: megvolt.
1: Köszönjük szépen! Befejezésképpen hagytuk azt a számot, ami közös számunk a Bohemian Betyárszal, Ha menni akarok című szám az, úgyhogy ezt is egy kicsit megvariáltuk.

0: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok!
1: A péntek esti koncertet hallották a Dankó Rádióban. A Parnograsz zenekar akusztikus koncertje szólt. A felvétel a Petőfi Rádió akusztik című műsorához készült 2019 őszén. Most pedig lassan-lassan éjfél, ez pedig azt jelenti, hogy véget ér a mai világzenei válogatás a népek dalai. Hétvégén Popovics László várja majd önöket. Én pedig búcsúzom a gyártásvezető Sztrányolcz Imre és a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is. Kellemes hétvégét kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt Szabó Tamást hallották.

Zenerádiója. A pontos idő éjfél.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről, most a Magyar Zene Rádiójában.
1: Hajlik a rózsafa, hajlik a láng, hát táncra perdül, ha hozza a cég.

szedik a medgyet, nem szedik a medgyet, szedeles kósa.

a meccs fontetejére. Lerázza a meccset, te meg babám szedjed a rózsás kötényedbe. Már mi nálunk babám, már mi nálunk babám, az jött a szóba.

tetejére. Most lerázza a makkot, meg babán kapkod a rózsás kötényel. Felmegy a legény a fára, a makfa a tetejére. Most lerázza a makkot, te meg babán kapkod a rózsás kötényel.

0: pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Jegenye fán fészket rak a csóka. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Dankó Rádió 20 csak prímását már is kezdjük Dankó Pista nótájával, mely a 2024-es év magyar nótája szavazásunk 4. helyezettje volt. A dalt Hajnal Nikolett énekli, akinek Tordai Zoltán zenekara muzsikál. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Utána jön egy andalgó, Kondor Ernő dala, Van nékem egy gerlicém. A 2018-ban készült felvételen Szász Kati dalol, akinek Baranya István zenekara muzsikál. Majd zöldre van a rácsos kapu festve, Pallu Imrét és Magyar Imre zenekarát is halljuk. Csak itt, a Dankó Rádióban.

folytatásban is tartsanak velünk. Ez a Dankó Rádió, benne pedig a hús csak prémás szól. Három bokor salátáról, nem sokára Bányai Márton dalol, és Németh Csicsó József zenekara játszik. Farkas Rozikának, ifja Berki Béláék húzzák a Van neki, van neki, van neki, van című csádásban. Most azonban szóljon egy csodaszép hallgató, a két fekete gyémánt, Szondi István és Kárpát Zoltán dala. Következik Tanabér Erzsébet.

kell nékem saláta, csak az, aki kapálta, kis angyalom. Három bokorri bizli, kis angyalom, szőke kislány szemezi, kis angyalom.

0: Fehér tányérban rakják, a legénynek úgy adják, kis angyalom. Fehér tányérban rakják, a legénynek úgy adják, kis angyalom.
1: Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól. Itt a folytatásban három dankóklubos felvételt hallgathatunk meg. Az első dunaföldvári, a második és a harmadik pedig egy-egy budapesti lesz. A Thália Színházban 2015. január 26-án Lakatos Miklós zenekarával és többek között Kalina Enikővel vendégeskedtünk. A művészektől nem sokára egy friss, szól, Huber Gyula és Heródek Sándor dala. Hallod-e nótás, Bütyös szép madár? A Sára Sándor vetítő és koncertteremből két dal hangzik el Mészáros János Elek és Bangó János zenekarának előadásában. Érika Hajlika búzakalász és Szólj, szólj, csalogány. A sort azonban természetesen egy hallgatóval kezdjük. Bokor János énekel, a Dankó Rádió 2023-as életműdíjasa, és Szalai Antal prímás muzsikál, a 2025-ös év cigányzenei díjasa. Természetesen egy egész zenekart hallunk, ki volt az az asszony Seres Rezső hallgatójában.

lány rám vár, hova bám, nem veti a szemét másról. Réti virág, húz a koszorú, nem vagyok én sose szomorú. Szólj hát, csalogány rám vár, hova bám, nem veti a szemét másról. Zöldül a határ, száj,

A dorozsmai határban 60. kis gyöngyé énekelt a 2023-as év Dankó Rádiós Magyar Nóta díjasa. Erdély Mihály csárdását Tordai Zoltán zenekarának közreműködésével adta elő a művésznő. Önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól, ez pedig benne Huscsak Prímásunk, ahol nem sokára Márkus Ilona énekli el Szerdahelyi János és Egerszegi Géza hallgatóját, ahol az én bölcsőm ringott. Majd egy asszonynak 9 a leánya, Koltai Lászlót és Nyári László együttesét is halljuk.

római hús csak prímásunk felénél járunk már. Még egy fél órán keresztül tartsanak velünk, ha tehetik. Hamarosan egy csárdást énekel Rigó Mónika, Rigó Jánossal és Hankó József zenekarával. Ez lesz az Aranyeső. A felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. Aztán csendül a nóta, ahogy Kéler Béla és Adorján Sándor megírták, Zalatót Erzsébettől hangzik el. És a Sándor csárdást ezt követően Johann János és zenekara adja elő.

az imént hallott felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült. A folytatásban mely dalok hangzanak el? Ne szígyatok soha engem! Perint partján, asszonykám, arra kérem! Az a szép, és icipici kis galambom. Tegzegerber Miklós dalát majd Kalcaki Nagy Zoltán énekli, akinek ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara játszik. Dankó Pista, Pártos Jenő és Sali Géza csárdását Lukács Anita tolmácsolja, és ifjabb Bergi Béla zenekara. Archív felvételről Rózsa S. Lajost is halljuk a Perint partján és az Asszonykám arra kérem című dalok előadójaként. Most pedig jöjjön Kalmár Tibor hallgatója, Szőlősi Emese és Balázs Tamás zenekarának előadásában.

szívem, lelkem el nem adom én másnak. Szerettem a jó partigány, szerettem a nótás kislány.

Egy-két csók, Cserebere csók, Lovas Lajos lesz az előadója Szerdahelyi János és Bakai Zsuzsa frissének. Vadász Zsolt pedig a Nádaházam teteje című nótát énekli, Varga Jenő prímás muzsikál Jónás Géza együttesének élén. 2024-ben a Dankó Rádió Magyar Nótadíját Tolnai András vehette át, aki nem sokára a 100 tagú Budapest cigányzenekar szólistáinak körében hallható Horváth Zoltán és Nemlaha György csárdásának előadójaként, melynek címe Hegedűm, Hegedűm. De előtte még Dóka Zsuzsát, Bősi Szabó Lászlót és Szomora Zsolt együttesét halljuk. Következik Vas Gábor és Somogyi Zsolt nótája, 25 szál rózsa.

padlója, leszakad a padlója, padlója. Ha nem

0: Rádiója.
1: Kedves hallgatóink, nem sokára már csak emlékezhetünk a mai húscsök prímásra. Az emlékezés című Kócé Antal nótával búcsúzunk. Rádu Járpád Gordonkán játszik hamarosan, de előtte én elköszönök Önöktől. Valamennyi kollégám nevében teszem ezt. Örülünk, hogy velünk tartottak az elmúlt egy órában is, és annak is nagyon örülnénk, ha a folytatásban is a Dankó Rádiót hallgatnák. További kellemes időtöltést kívánok, találkozzunk legközelebb is. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra!

0: Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma az erdélyi mezőségen barangolunk. Érzelmes, gyönyörű dallamokat hallgatunk Boncidáról, illetve Buzából. Kezdjük is, a táncház mozgalomban nem véletlenül oly népszerű falvak, vidékek zenéjének sorolását egy igazi táncházas lágerrel. Az Ökrös Együttes muzsikál, énekel Berec András, a zenekar vendége a cimbalmos Porteleki Zoltán.